0: nem Kínában készült.
1: Csésé tárgyá, de show team.
2: 100%-ban vajdasági.
3: Panna Rádió.
4: Szám, stopu crcem zalutala, vrištala i prolutala.

0: az autóban,
1: vagy bicajon,
0: Pannon Rádió, a legjobb utitárs.

cor és most. Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban. Rádióban.

0: Falu végén jó a kedv, ott lakik a barna medv.
1: Pannon reggeli.
2: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból.
3: Brasnyom elmondta, hogy nem egy gasztro tündér.
4: Nem, de hát most kiderül, hogy te mennyire vagy az, mert most ikonikus ételek receptjeit fogjuk kutatni.
3: Bizony.
4: És nem akármilyen ételekről. Tehát olyan ételekről beszélgettünk most a következő percekben, amelyeknek a nevét sem tudjuk valószínűleg helyesen kimondani.
3: Reméljük, hogy nem, de rendszer nem dobálja össze, viszont a sorban megy nálad is, meg
4: meglátjuk,
3: nálad is. Meglátjuk. Nálam az első az a carbonara.
4: A vak is azt mondta, várj, indítás. Az első a carbonara, igen, igen.
3: Mi nem kell Istennek a carbonarába? Szalonna, tojás, tejszín vagy kemény sajt. Várj, ezt tudom, mert ettem százszor. Kemény sajt, hát az a tetejére megy.
4: De nem mozzarella megy a tetejére?
3: Ennél nem.
4: Nem mozzarella, hanem...
3: Mozzarella de bufala? Erre gondolsz? Nem.
4: Azért, pont erre gondoltam.
3: Azért, mert olaszok ezt teszik, a bivaj. Tudod, állok a bivaj teljes dolgok mennek.
4: Bifala. Bufala. Na mi nem megy a karbonára? Szalonna megy rá, nem?
3: Szalonna meg a tojás. És
4: tejszín
3: ez a kettő
4: is megy. Tejszín nem megy a karbonára?
3: Gyanús, hogy nem, mert a karbonára, tudod, az alapvetően a szegényeknek egy egyszerű megoldás volt. Csak közben divat lett. Az eredetiben
4: hát, nincs. Igazi gasztro szakértővel van dolgom.
3: Hát most karbonárából.
4: Na nézzük meg, nyomjuk meg a tejszín.
3: És nem mondja meg a választ?
4: Nem mondja meg a választ, majd a végén kerül. Tejszín, nyomjuk meg? Nem nyomjuk. Kell a karbonárába tejszín?
3: Szerintem igen. Nem megy.
4: Nyomjuk meg.
3: Dobáld a Robi, azt mondja, tejszín nem megy.
4: Hát, ha Robi ezt mondja, akkor jó. Nézzük. Caprese. Caprese, na mi nem megy
3: a caprese? Mi nem kell a caprese?
4: Mozzarella, paradicsom, olívaolaj, balzsamecet.
3: Könnyebb lenne, tudnám, hogy mi az a caprese.
4: Ugye? Hát ezt mondom, hogy itt csomónak még a nevét sem tudjuk kiejteni.
3: De hát, hogy a mozzarella, paradicsom...
4: Beírjam a Google-ba, hogy mi ez a caprese. Csak annyit megnézem, hogy mi ez a caprese.
3: Hát nézzük, hogy kinézett.
4: Ez egy saláta. Ez egy saláta. Capri szigetéről származik. Nem, ennyit néztem.
3: Hát most az saláta. Nehéz, mert balzsamecetet teszünk salátába, de olívaolajat is. Olaszosan kell gondolkozni. Szerintem olívaolaj meg balzsamecet mind a kettő nem megy bele, szerintem C vagy a D, valamelyik. Mozzarella, paradicsom, az steam, mozzarella, paradicsom, viszont a balzsamecet akkor megy bele.
4: Nyomjuk mozzarella. Meg a balzsamecetet. Szóval nem nagyon. Nem egyszerű. Dávid, szerinted van tipped?
3: Mozzarella,
4: mi nem kell a caprese-be? Caprese.
3: Mozzarella, paradicsom, olívaolaj meg balzsamecet. Igen, kettőt is könnyebben.
4: Na, nyomjuk
3: na
4: meg
3: jó,
4: egyet.
3: Én várjál, mindjárt, de nekem C vagy D, vágó.
4: Tehát olíva vagy a balzsamecet, melyiket nem teszik?
3: Ágy, de mivel salátára van szó, most akkor kiveszem az olívaolajat.
4: Jó, tegyük rá, akkor nyomjuk meg az olívaolajat. Következik. Menjünk tovább. Jaj, mi nem kell az aglio e olio-ba? Aglio e olio. Na, mennyire fogunk tippelni itt, vágó
3: úr? Én csak azt a videót tudom, amiben mindig azt, hogy a francia sírf, hogy de onyo. Az olio.
4: Istenem, azért lenne ismerősöm most, akit felhit, el tudnék hívni, de...
3: Tészta étel, annyi az nyilván.
4: Jó, aglio e olio. Sajt, fokhagyma, olaj vagy chili paprika nem megy bele.
3: Hát olaszok szerinted nem csiliznek.
4: Hát szerintem se. Megjelöljük azt
3: nem,
4: ilyen
3: igen,
4: alapon.
3: Csak próbálom, elklikkeltem, és nem tudom, hogy hol van. Itt van. Chili paprika, ugye nem tudom, olaszok nem soha nem láttam chili.
4: És láttam. Lehet, hogy van. Ne, szerintem nem. Az a mexikói konyhára
3: jellemző.
4: Sajt,
3: fokhagyma, olaj, igen.
4: Menjünk, nyomjunk chilit?
3: Igen.
4: Jó,
3: igen,
4: nyomjunk
3: igen.
4: Egy chilit.
3: Mi nem kell a bolognézébe? Na jó, ezt ismerjük.
4: Mi nem kell a bolognézébe? Darált. Na, szóval darált sertéshús.
3: De hülye vagy.
4: Pancetta.
3: Pancetta.
4: Pancetta. Jó, pincet. Mi olyan mondtam pincet? Darált borjúhús, vagy darált marhahús? Mi nem kell a bolognézébe?
3: Az a baj, hogy zavarban vagyok, hogy mi az a pancetta.
4: Én azt tudom, mi.
3: Jaj,
4: vagyis,
3: az nem az a spéci, ilyen nagyon vékonyra vágott. Mi nem kell? Várj, de mi nem kell?
4: Lehet, hogy többet is... A pancetta az egy fajta szalonnal. Ez valami szalonnal, igen, mert lehet venni ilyet a Lidinél is.
3: Várj, mi nem kell a bolognézébe?
4: Tehát darált sertéshús, darált borjúhús, darált marhahús, vagy pancetta?
3: Én pancettában nem vagyok biztos.
4: Szerintem se a panyol.
3: Hát de csak darált húsból van.
4: Hát darált hús az kell. Ezért bolognéző, azt tudom, hogy több fajta darált húsból készül, hát most akkor pancettát dobjuk ki ebből.
3: Szerintem igen, így a logikus.
4: Ekvétumból.
3: Mi nem kell a chili con carne-ba? Ha? Ez vekkás specialitása.
4: Na nézzük!
3: Daddy ilyet tud főzni.
4: Daddy a chili con carne.
3: Na figyelj. Chili paprika kell. Marhahús kell. Hagyma és fokhagyma. Kell, bab kell. Ti hülyék. Milyen csili
5: valami konkrét? Csak nem kell. Valami csak kidobhatsz, nem? Dob ki valamit.
3: Hát de várjál, hagymát teszel az aljára, vagy ez vajdasági csili konkrét?
5: Szerintem igen.
3: Elmondom én, hogy csinálom. Hagyma megy az aljára, utána rámegy a marrahús, utána rámegy a hogy hívják?
5: Bab? Vagy a csili paprika?
3: A bab, a kukorica, meg a szósz.
5: Na hát akkor valami nem kell.
3: Hát de várjál, bab van benne eleve van, bab az
5: van,
3: alap.
5: Van, igen.
3: Chili paprika muszáj, hát erős.
5: Ezt a kettőt, ezt kiválasztottuk.
3: Marhahús.
5: Marhahús. Hát valamilyen hús kell bele.
3: Ja, létezik, hogy... De nem. Én ettem ezt sokfelé, mindig darált hús van benne. Létezik, hogy nem megy bele hagyma.
5: Hát lehet, hogy létezik, nem lehet, hogy, lehet, hogy a hagymás... Hát valamilyen hús kell bele.
3: Ja, létezik, hogy... De nem. Én ettem ezt sokfelé, mindig darált hús van benne. Létezik, hogy nem megy bele hagyma.
5: Hát lehet, hogy létezik, lehet, hogy a hagymát tudja helyettesíteni a csili paprika.
3: Mert nézd, mert ezt úgy is lehetne...
5: Nem tudom.

0: cézár salátában az arról parmezán híres, az a salátában van benne hús. Csirkehús.
1: Parmezán van.
0: Parmezán van. Kruton is szokott lenni.
1: Mi az a kruton?
0: Hát azok a kis kenyérkockácskák, nem? Vagy ezek a kis golyóbisok.
1: Igen.
0: Tudod, amiket beletesznek mondjuk a...
1: És a római saláta? Római saláta. Cézár salátában.
2: Római saláta cézár salátába.
0: Én azt jelölném meg. Én
1: nem... Szerintem is, mert az a...
0: Ez ilyen kenyérmorzsa az a kruton. Tehát, hogy azt szokták, tudod, így a...
1: Igen, szoktak rá, vagy mellé, ugye?
0: Különféle levesekbe is
1: római
0: tenni.
1: Római saláta az valamilyen fajta saláta, biztos.
0: Tehát, hogy az minek kéne a cézár salátára?
1: Nem tudom én. Mert egyszer próbáltam én ezt mondani, rosszul jegyeztem meg, de azért, mert vannak ezek a spéci saláták, amiket különben nálunk is lehet kapni különben a piacon. Valami rosszó az egyik, az a lila.
0: Igen.
1: Meg van a bianca. Az meg a
0: fehér.
1: Nem, a fehér, ugye? Valami trükkök vannak. Nekem várjál, valami Lolo Rosso jut az eszembe.
0: Lolo Brigida.
1: De az biztos, hogy nem így mondják. Tuti. De, légy, a Lolo, légy, jó mondtam.
0: Lolo Rosso.
1: A Lolo Rosso. Si. Igen. Az igen, az bizony ez a saláta.
0: Jó, hát akkor nézd, akkor nem, nem tudom. Római saláta? Mit jelölünk meg?
1: Ha római saláta, ájd. Majd megnézzük. Utána ki fogjuk ezt elemezni. Mert...
0: Megyünk tovább.
1: Mi nem kell a tiramisszóba. Én csináltam élő műsorba tiramisszó.
0: Na hát akkor itt
1: a
0: van.
1: A Francescóval.
0: Baba piskóta kell.
1: Kell.
0: Mascarpone az az alap. Okvetlen. Tehát az biztos, hogy kell.
1: Tejszín nem kell.
0: Tejszín nem kell, meg kávé. Tejszín vagy kávé. Kávé is kell benne. Kell,
1: mert a babapiskótát belemártod a kávéba, csak pár másodperc erejéig, mert tejszín. Nem szabad túl, mert akkor túl sokat felszív. Mascarpone pedig abszolút az eszenciája ennek a tiramisunak.
0: Így van. Tejszín nem kell. Tejszín. Ez...
1: Igen.
0: Kvázi biztosak vagyunk
1: Menjünk
0: benne.
1: Tovább.
0: Mi kell a zaher tortába?
1: Ezt is szeretem.
0: Ezt én is szeretem. Ebben van így, hozzávalók. Így csokoládé, tejcsokoládé, sárga baraszklekvár, liszt. Ez nézd, a négy. Egyik liszt, nem kell.
1: Tuti van benne liszt, tuti igen. Van benne...
0: Sárga baraszklekvár van benne.
1: Igen, mert lekvár, csak ez nézem, hogy sárga vagy őszi barack.
0: Hát de nincs itt olyan, hogy őszi szerintem.
1: Nem, hanem azért, hogy lehet, hogy azért csesztek ki velünk, hogy... De nézd, így csokoládé, vagy valamelyik csoki. Nézd, ez alapvetően édes.
0: Igen.
1: Nem értek annyira hozzá, hogy étcsokoládé,
0: de a tetején szerintem étcsokoládé van. Nem tejcsokoládé.
1: Uh-huh.
0: Szerintem, én ezt mondom, én így emlékszem, én Bécsben ettem ott a Zaher tortást, direkt a Zaher cukrászdában.
1: Zaherna?
0: És ott én úgy emlékszem, hogy tehát ez így egészítette ki egymást, hogy ez az édes lekvár, meg ott étcsokoládé volt a tetején. Én így emlékszem rá. De
1: nem keserű a teteje.
0: Nem keserű a teteje.
1: Nem keserű. De nem hiszem, hogy tejcsoki. Ez a sütikben étcsokival. Tejcsokoládé, nem szoktak tejcsokoládét beletenni. Tejcsokoládé, következő. De nagyon következő. Kíváncsi vagyok. Mi nem kell az eredeti dobos tortába? Ezt is tudnunk kell.
0: A dobos torta arról volt híres annak idején, tehát hogy azért volt akkora óriási
1: népszerűsége,
0: mert lehetett szállítani, és tovább volt fogyasztható, mint a többi torta. Tehát ennek lehet, hogy köze van. Liszt, tojás, kakaópor vagy vaníliás cukor. Mi nem kell a dobos tortára?
1: Várjál, valamit a köpüléstél rosszul csináltak. Ott valamit hozzáadtak, amit nem kellett volna, és ebből történt meg a csoda. Azt hiszem. Na de nézzük, várjál. Liszt, tojás, kakaópor, vaníliás cukor.
0: Hát azt mondanám, hogy cukor. Az nem kell bele?
1: Uh-huh.
0: De a tojás miatt meg akkor nem tartós, vagy lehet, hogy ennek semmi köze is. Na mindegy, de vaníliás cukor, akkor jelöljük meg a vaníliás cukor.
1: Nem, várjál, vegyük már végig, jó. Mert liszt az kell bele nyilván, az muszáj.
0: Az kellene
1: bele. Kakaópor.
0: Igen.
1: Tuti, talán. Tojás.
0: Tojás vagy a vaníliás cukor?
1: Ezek komolyabb kérdések, mint hogy csak így átmenjünk halad. Ezt majd a végén, mikor látjuk, hogy mi a helyes válasz, ezekre vissza kell térni.
0: Jó.
1: Remélem, belefér.
0: Melyiket jelöljük meg?
1: Hát vaníliás cukor jelöljük szerintem talán.
0: Jelöljük meg a vaníliás cukrot. Igen. Jó, menjünk tovább. Következőre. Kész. Háromat találtunk ezzel.
1: Hát ez pedig tragédia. Mennyire meg voltunk győződve, hogy tudjuk.
0: Ez egy tragédia.
1: Beakadtam. Ez...
0: Nézzük sorba.
1: Bocsánat, mondtam.
0: Nézzük sorba.
1: Kábel, nem akarjuk már...
0: Kábel barát. Kábel... Igen, életet? Legyünk wireless.
1: Kedves, hát nem, kedves, hogy hívják, kedves... kedves tervezők, oldjátok már, hogy ne legyen kábel, világon hülyeség.
0: Na nézzük.
1: Na, kaprézében.
0: Kaprézében minden kezdjük kell. Balzsamecet.
1: Hibás válaszok. Most nem mutatja, melyik a helyes válasz.
0: De majd
1: válasz.
0: A végén biztos.
1: Azt mondja, mi nem kell a kaprézébe... Ja, mi az olívaolajat mondtuk, és közben balzsamecet nem kell bele. Jó, ezt éreztük, hogy 50-50, ebbe bele vagyunk. Úgyhogy ez oké. Okay. Mozzarella, paradicsom és olívaolaj, az különben elég olaszos. Szóval az alapvetően oké. Okay.
0: Igen.

0: Mi nem kell az aglio
1: olio. Hát ebbe sajt kell, és a chili paprikát jelöltük meg.
0: Mi nem kell? Kell bele chili paprika, érdekes. És sajt meg nem.
1: Chili paprika kell bele, sajt meg nem.
0: Menjenek az anyjukba, hogy nem is jó a kaja. Mi nem kell a bolognézébe?
1: Na igen, látod?
0: Darács, sertéshús.
1: Valószínűleg akkor sertéshúst ők nem tesznek bele.
0: De ez valami nagyon magas szintű bolognézé, meg különben,
1: lehet,
0: vagy egy nem tudom, hogy ez micsoda,
1: recept, lehet.
0: Meg különben. Ezt nem lehet kimásolni, de...
1: Na, a következő nem, hogy fel fogsz háborodni.
0: Várj, csak ChatGPT-t behozom, hát ne hülye. De nekem ezek fura dolgok.
1: Hibás. Hát ahány háza, annyi szokás. Nem?
0: Az apát.
1: Lehet, hogy itt kicsit bonyolultabban működik ez. Mármint itt ezek lehet, hogy az eredeti receptek, azok mi még már megbolondítottuk ezeket a recepteket.
0: ChatGPT azt mondja, látod, hogy darált borjúhús.
1: Hogy az nem kell bele?
0: Aha. Uh-huh. Klasszikus ragú a bolognéze marha húsból készül, gyakran egy kis pancettával. És néha kerül bele sertéshús is. De borjúhús nem része a hagyományos receptnek. Azért mondom, hogy ez szerintem kicsit necces.
1: Uh-huh.
0: Na jó, mindegy, hát higgyük.
1: Hát most lehet, hogy ez van. Így...
0: Mi nem kell a chili con carne-ba bab? De várj, most ne hülyeskedj. Akkor mi tenni? Sok helyen eszem ezt. Ne hülyeskedjetek már. Na jó, van, várj. Na, várj
1: az a chilis bab. Amire te gondolsz. Lehet, hogy a chili con carne-ba konkrétan nem
0: na,
1: kell.
0: Na, ezt no, most no, kinyomozzuk. No,
1: chili con carne.
0: Hát akkor az mi?
1: Röviden, chili egy mexikai fűsz, és húst, paradicsomot és gyakran babot tartalmaz. Gyakran babot. Ezt írja. A chili.
0: Ja, hogy a modern vált, itt írja, a bab a modern váltatban szerepe, az eredeti régi receptben nem. Anyátokban.
1: Hogy lehet ezt?
0: Hát cseszeg, hát eleve eszek valami kaját, amiben tudom, amit eszek, és azt mondja, hogy nem kell, miközben tudom, hogy kell. Hát igen, 1802-ben nem kell, nem volt benne bab. Apátok fül.
1: Vink írja nekik, hogy verni kellene benneteket.
0: Mi nem kell a cézár salátában, hogy csirkehús?
1: Na, ezt nem hiszem. Ez szerintem hibás. Na nézzük, keressünk rá a cézár salátát.
0: Hát ez a vára már.
1: Ne. Ez biztos, hogy hibás. Na nézzük. Zöldsalát a római salátában, krutonból, citromból, olívóval, tojás volt. Ez tényleg.
0: Tényleg. Az eredeti cézár saláta alapjai római saláta, kruton, parmezán. Plusz a jelenzetes öntet. A csirkés változat később lett népszerű, de nem az alaprecept. De várjál, mi úgy kezdtük, hogy annak idején ősanyáink hogy csinálták ezeket?
1: Valószínűleg igen.
0: Csak azért, most 2026 van.
1: A recept eredet, tehát az eredeti recepteket hát vették itt alapul, ja, és hát az eredeti jó, receptek, hát amit utána aztán már tovább kreatívkodtak, vagy tovább gondoltak mások, szakácsok, cukrászok, egyebek,
0: jó,
1: az meg már itt nem számít. Jó. Na mindegy, szóval jó, a cézár salátánál...
0: Dobostoltát azt elismerem.
1: Dobostoltát azt igen, ott nem kell kakaó. Vagy azt... vaníliás cukor... jelöltük mi meg, ugye?
0: Igen,
1: és a kakaópora is.
0: Jó, ezt jó, oké, ezt aláírom, mert ez rendben van, ez oké, de hát ez van, de dobostot talán meg muszáj elolvasnom, itt tudom is, hogy hol olvastam, úgyhogy ezt rögtön ki tudom nektek keresni, mi itt a stósz, a trükk, bocsánat, szép magyarul.
1: A Robi írja, hogy mi nem ment a karbonárába, a tejszín, azt eltaláltuk.
0: Azt eltaláltuk.
1: Azt eltaláltuk.
0: Igen, az nem. De mondjuk az egy, amit tényleg azt ismertem is. De annak ismertem az eredet történetét.
1: Hát, és azt hittem, hogy ismerem, aztán nem ismerem.
0: Igen, aztán az jó is lett. Azt mondja, a dobostolt Európa szerte ismerté vált. Más volt, mint az addig megszokott torták. Kitűnt közülük egyszerű eleganciával, hiszen akkoriban az emeletes felcizomázott torták voltak a megszokottak. Másik ritka, aha, itt van, másik titka a vajkrém volt, amelyet akkoriban még nem ismertek. A torták főzött krémekkel, tejszínabbal készültek, mint a csokoládés vajkrém, mint a tészta, masszája, dobos találmánya volt. A hagyomány szerint, és figyelj ezt, a hagyomány szerint az édes vajkrémre a vajat köpülő fiú, tehát ezért mondom, hogy vajköpüléshez volt köze, a hagyomány szerint az édes vajkrémre a vajat köpülő fiú tévedése vezette rá, aki só helyett cukrot tett a köpülő edénybe, a cukrászmester az elrontott vajból alkotta meg híres művét. Ez az alapja. Itt volt a csavar, a finta, a
1: stósz. Mindig ilyen hibákból születnek a nagy dolgok, nem?
0: Igen. És azt mondja, hogy a dobostortát társzekereken, sózott jég között szállították.
1: Én nagyon szeretem, hogy a dobostort az egyik kedvenc tortám egyébként.
0: Gyerekkoromban nem szerettem, most már igen.
1: Igen, én is így vagyok vele, de tudom, én nem szerettem gyerekkoromban, mindig féltem gyerekkoromban, hogy kemény volt, és beletörik a fogam. Néha még most is így eszembe jut ez a fóbia.
0: Fú, gyerekek, Skoda, de nehéz Fábia. Volt, igen. Ez nagyon nehéz volt.
1: Ez nagyon nehéz kvíz volt, de sokat tanultunk.

0: hétköznapjait a gond terheli? Erre gyógyír a Pannon reggeli.
1: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok.
2: Van egy olyan listánk, hogy mik azok a szakmák, amik ha nem lennének 48 órán belül bajban lenne az emberiség. Minden. Úgyhogy eltűnné, pak, eltűnne. És állítólag ilyenek a villanyszerelők. Mondjuk igen. Én arra jöttem rá, hogy én nagyon nem szerettem a középiskolában azt a szakmát, amit én tanultam, de ugye én ott igazából ilyen villany dolgokat tanultam, villany dolgokat, értitek? És az a lényeg,
3: nagyon jó megtanulta.
2: Többek között, amennyit életemben nekem kellett blankolnom, hosszabbítót csinálnom, kicserélnem egy ilyen konnektort, kapcsolót, hát eskü, hogy a legjobb befektetés volt az a középiskola, már csak ezért. Rengeteget. Mert nem tudom, mondjuk ez amúgy arra jöttem rá, hogy amúgy ez lehet, hogy gond egy normál embernek, mert mondjuk neked, hogy ki kell csinálni egy kapcsolót, akkor azt nem tudod.
3: Honnan tudnám, de ugye? Én nagyon ilyen, tehát pont a villanyszerelés az egy olyan téma, amivel kapcsolatban én nagyon bizalmatlan vagyok, mert ilyet. Alapvetően minden vajdasági 50 pluszos férfi ért a villanyszereléshez, vagy legalábbis azt gondolja magáról, hogy ő villanyszerelő.
2: Jó, figyelek.
3: És volt már olyan, hogy valami így elromlott, és akkor így random egy családtag így kitalálta, hogy ó, hát ő ezt így meg majd tudja ő, csinálni, és majd ő megcsinálni. Régen volt.
2: Aha.
3: Igen, tizenakárhány éve.
2: Jaj, tám baj lett belőle.
3: És hát nem lett baj, de hogy végignézni ezt a folyamatot, ami során rájössz, hogy igazából az a valaki nem biztos, hogy sokkal jobban ért a villanyszereléshez, mint te.
2: Nagyobb az elszántság.
3: És akkor igen, az elszántság az meg volt nagyon, de amikor így kb. 40 évig tart az a dolog, amiről ő azt mondta korábban, hogy hát az semmi, azt ő megcsinálja, és látod a kínlódást, meg az elszántságot, ennek a kettőnek az ötvözetét, akkor azért úgy, miután ő azt nagy nehezen megcsinálta, azért úgy rád tör némi aggodalom, és álmatlan éjszakák következnek, ami alatt te azon gondolkozol, hogy na most aztán lesz-e zárlat, rövid zárlat, vagy bármi. Én nagyon ilyen idegeskedős vagyok az ilyen dolgokon,
2: de jó.
3: És én ezt nem bírom, hogy mindenki azt állítja magáról, hogy ő tud áramot szerelni. Nem tud mindenki áramot szerelni.
2: Figyelj, Zvekán azt írja nekem a Vinki. A szomszédból. Zvekán, te villanyszerelő vagy? Basszus, ezt miért nem mondta nekem eddig az Eszti meg az András, az a felesége, meg a felesége testvére, azt mondja, brát, te jöhetél hozzám gyakorolni. De én nem villanyszerelő vagyok, mert én nem tudom, nálam a házban most különben csinálják az új rendszert, és én ilyen szintet nem tudnék csinálni, mint amit ők csinálnak. De mit akarok mondani, hogy ilyeneket tudok. Úgy volt nálunk, tudod, hogy volt nálunk? Úgy volt, hogy a villanyszerelők meg az elektromechanikusok voltak egyben, mert egy momentumban az ketté vált. Ugye volt, amit azt a villanyszerelők külön tanultak, meg amit mi. Úgyhogy én valamit közösen tudok velük, de alapvetően én tudjátok, mit csináltam most? De ezt se tudnám ma. Akkor tudtam ilyen motortekercselni, transformátortekercselni, ilyeneket csináltam én annak idején. Hát ez olyan régen volt, most adnál, de vágom én azt körülbelül, de már 1000 éve volt, érted? Szóval nagyon-nagyon-nagyon régen volt. Szóval nem tudok most rendes, klasszikus áramot csinálni a házban.
3: Próbáljuk elképzelni, hogy mi lenne, ha nem lennének villanyszerelők. Tehát ha nem lennének villanyszerelők, és valami okból kifolyólag nem lenne áramszolgáltatás.
2: Igen.
3: A világon. Vagy vegyük mondjuk Szabadkát, vagy Vajdaságot. Akkor mi történne? Nem lenne net? Nem lenne internet?
2: Opa, az baj lenne.
3: Nem lenne otthon világítás, amiben nekem alapvetően nincs problémám. Tehát nincs otthon világítás, mindegy, világítunk gyertyával, az ilyen romantikus. Uh-huh. Fűtés, oké, aki árammal fűt, az megszívja. Nekünk ott a kályha, a tüzelős kályha.
2: Igen.
3: Semmi probléma. Aztán, mi nem lenne még? Nem működne a frizsider. Ha tél van, kiviszem a kaját a hűvösbe, nincs baj a nyáron, a nagy melegbe leengedem a kútba. Régen is ezt csinálták.
2: Jó, oké. Okay.
3: Ennyi. Mi nem lenne még? Jó, nem lenne mélyhűtő, ilyesmi, oké.
2: Ja, minek, ugye?
3: Mindegy, igazából nem tudnád megvenni a boltban a húsokat, mert hogy azok ott megromlanának.
2: Nem tudnék kártyával
3: fizetni,
2: de lehet,
3: hogy nem is kell. Tehát mindig frissen kéne vágni a csirkéket.
2: Igen.
3: Oké, ott a nagymamám falon, ott vannak a csirkék, elmennék, levágnám, hoznám, megfőzném biztát.
2: Ne játsz eszed már különben.
3: De játszom. Mihez kell még az áram? Vízmelegítéshez kell az áram, oké.
2: Braksz tüzet.
3: Fölmelegítem a villanysparheltunkon. Ja, azon nem lehet, mert hogy nem lesz áram. Akkor tüzet rakok, és azon felmelegítem a vizet.
2: Szóval minek?
3: Mi van még? Nem lenne mobiltelefon, hála jó Istennek, tegnap eljutottam oda. Már délután 2-kor, hogyha még egy üzenetet kapok, akkor annak nagyon rossz vége lesz. Úgyhogy kifejezetten örülnék, ha nem lenne internet. Nem működne a pannon. Otthon lehetnék egész nap, és a tűzön melegíthetném a vizet.
4: Az egész napi programod az lenne, hogy hogyan élj túl a napot, hogy először el kell menned ki az udvarba, levadászni a csikön. Érted? El tudom képzelni a lehetet, hogy megy, és mondjuk
3: nem az udvarba, elmennék gombosra.
4: Elmenne gyalog gombosra, érted? 6 nap alatt, mivel menné be autóval, mi tankolná be a kocsitba az üzemanyagot, mi kézzel pumpálni, faká, így.
3: Honnan tudod, hogy nincs otthon nekem üzemanyagom? Valóban.
4: Meddig lesz? 2 napig?
3: Meddig nem lesz áram?
4: Még 2 nap után te már mész gombolt a csirkéjét?
3: Meddig nem lesz áram?
4: Egy évig?
3: Akkor nem megyek gombosra a csirkéjét, hanem veszek csirkéket, és betelepítem őket az udvarba.
4: Én nekem csak oromig kell elmennem. Ott van egy haverom, aki legfog csirkefarmja. Látod?
3: Hát most nagy valami, én is tudok találni valakit Szabadkán, akinek van csirkefarmja. Nagy ügy.
4: Azt mondja Viktor, de pénzt hogy veszed fel, ha nincs ára? Nem lesz pénzünk. Cserekereskedelem visszajön.
3: Tudni fogjuk, hogy nem lesz áram? Csak random nem lesz áram?
4: Random, hónap.
3: Akkor az nagyon jó, mert akkor nem lesz. Akkor kb. 2000 dinárom marad a következő egy évre.
4: Nálam, hát tudod, hogy nálam sosem is készpénz. Várjál, mennyi van? Nálam ennyi maradna.
3: Hát de várj, de figyelj, de bankba bemehetek. 500 de a bankba. Látod, milyen rossz? Vett ma nekem egy kiflit egyébként, és most még az a pénz is a tiéd lehetne. Mert mondtad, hogy nem kell, hogy kifizessem.
4: Mondtam, hogy nem kell.
3: Látod, de ha elmegy az áram, akkor visszaadom neked azt a pénzt.
4: Nem, valami tárgyat kell, hogy adjál cserébe, mert innentől kezdve tárgyakat fogunk cserébe.
3: De a bankba fölvehetem a pénzt a pénztárnál, nem? Úgy se tudják kiadni?
4: Hát...
3: Miért? Hát ott van a kis fiúkjukban a pénz.
4: Hát de hogy írják be? Hogy
3: hát nem, kell, fölírják egy papírra, és majd egy év múlva beviszik az adatot.
4: Hát azért nehéz lenne. Oh. Jó, de engem nem zavarna felőlem, visszamehetnék ilyen hippinek élni.
3: Én igazából úgy szeretném. Most én jó, nem, nem én, is egy én bírom ezt a modern életet.
4: Én adom. Évre. Nekem ez néha kicsit sok, amit mi betállunk.
3: Túlélés törvényei Anettel, de komolyan. Igen. Én el tudom képzelni, hogyha mit? Ezt valaki most így bejelenteni, akkor én nagyon boldog lennék.
4: Aha.
3: Én nagyon vágyom arra, hogy ne kelljen semmit csinálni.
4: Többen fölismerettük, hogy ki lehet ez az én ismerősöm, haverom oromról, persze. Úgy láttuk, hogy ilyen ismert ott a környékem.
3: Nem lenne éjszakai világítás, akkor farmja. Biztos, hogy megnövekednének a betörések számai. Nem lenne
4: bizony, minden lenne. Jó. Hát igen. És
3: még... Lehet, hogy mi is betörők lennénk. És akkor onnan lenne csirkénk, mondjuk.
4: Áram nélkül is tévé, hát jó, felszéri a hallgató, jó, hát az igen, baj. Az nem baj.
3: Nem kéne pannon reggelit, nem kéne kelnünk reggel 4-kor.
4: Na de megvan ez oda például. Lehet, hogy össze kéne fogni így a reggeliseknek, és akkor így most gondolkozunk, hogy mi mire lennénk képesek, nálatok van a legjobb udvar, akkor mindjárt hozzátok megyünk lakni.
3: Úristen, és akkor meg lenne oldva. Remélem, hogy lesz meg lenne oldva. Mindig.
4: Sáta menne mindig fájé, ő lenne a tűzfelügyelő.
3: Jó.
4: Te lennél például, te a csirkékre vigyáznál, meg a kajára, te lennél a kaja felügyelő. A Szilvia. A Szilvia, ugye
3: Szilvia
4: a gyerekeket rendezi.
3: Jó.
4: Én biztosítom az ingatlant. Hogyha valaki jön, akkor azt én kinyírom, tudod? A ilyen lágyzsába
3: fog de nem állni. Fog jönni senki.
4: Miért?
3: Ugyan már Zekán?
4: Hát ott lesznek a csirkék, kajak.
3: Hát most
4: már megint
3: az lesz a vége, hogy te semmit nem csinálsz. Hát ne idegesíts.
4: Állok itt egész nap én rohadt lágyzsába, az neked semmi?
3: El tudom képzelni, 2 perc után le fog szülni oda a kapunak a kis patkájára, és majd mondod, hogy Anett főz a bográcsba egy kávét.
4: Így állok majd a lágyzsával, és amikor valaki jön, akkor csak megmondom, ájodém, nem akkor pedig szak! Szurkálok
3: na, vele, és a brásnyú mit fog csinálni?
4: Ez egy jó kérdés, őt nem tudom, mit csinál.
3: Pont ezt akartam mondani, ő fog bennünket szórakoztatni, felolvas nekünk.
4: Például, igen. Na, ő meg fel fog olvasni.
3: Ez nagyon szép.
4: Határozottan állva, mert
3: ez amúgy annyira idilli, néha elhívjuk majd a Viktort is, meg a Dávidot.
4: Amúgy jöhetnek, persze.
3: Ők majd ott úgy állnak, meg ülnek.
4: Na, ennyi. De látod, az úgy rendben van, hogy a Viktor meg a Dávid álljon meg üljön, de azt, hogy én egy lágyzsával védem a...
3: Azért, mert ők vendégek lesznek, te meg vendég. Oda akarsz költözni hozzánk, azért van egy kis különbség.
4: Nem akarok oda költözni.
3: Ha beköltözik hozzánk, én főzök rá, a Sánta fűt neki, A gyerekekkel nem kell foglalkoznunk, mert őket a Szilvia pesztrálja majd. A Brasnyó szórakoztat bennünket, ő meg majd csak ott úgy, nem tudom, nézi a csillagos égbolt.
4: Tehát rosszul nézed, életem árá védelek titeket. Ez neked a semmi?
3: Nem semmi.
4: A testi ez, épségemet odadom értettem.
3: Ez nem semmi.
4: Hát ez, igen.
3: Jó. Aha.
4: Az, hogy a Zeci a haverodnál a jószágoknak kaját is lehet venni?
3: Ja,
4: hát de most honnan tudja, sem. Most te hogy már itt a tele... nehogy már itt... Nem tudom, hát fogal, biztos. Hát kérdezzétek meg, szerez nektek biztos. Én szerzek nektek, ha akartok, amit akartok. Csak szóljatok.
3: Rajta de keresztül. Ha nem lesz áram, az a kérdés, hogyha nem lesz áram, akkor honnan szerzünk majd pénzünkből, ami ott lesz a bankkártyán, honnan szerzünk kaját a tyúkoknak? Ez a kérdés.
4: Ha majd ettől haveromtól hozunk, hogy ezzel foglalkozik. Erika azt mondja, hogy nem lenne Pannonrádió, hiányoznátok.
3: Nem lenne, nem lenne. Én kibírnám.
4: Én,
3: mármint, de... hogy nem azt bírnám ki, bocsánat, nem azt bírnám ki, hogyha nem lenne, hanem hogyha nem kéne, ilyen korán kell, nem mondjuk heti többször.
4: Én,
3: hanem...
4: figyelj csak, akkor különben azért gondolkoztam,
3: átalakulna
4: de lehetne...
3: Átalakulna minden, akkor kellnénk, amikor a nap ki? Kell, és akkor feküdnénk, amikor lenyugszik a nap.
4: Fel kell a nap, akkor indulna a műsor, ezt most találtam ki.
3: Az akkor... udvarunkból?
4: Igen, úgyhogy úgy ülnénk, igen. Egy ilyen emelt padon.
3: Szalmabálákon.
4: És hogy a szalmabálákon ülnek az emberek reggel, akik jönnek, és élőben
3: mi hallgatnak. Mi már azok is oda jönnek hozzánk. Hát mit akarsz, ott átjáróházat?
4: Két az utcán, érted? Ott
3: utcán?
4: Fognak állni jó. A házuk
3: az utcán,
4: el.
3: Az utcára jöhettek.
4: Ez lenne a mi munkánk. Mi szórakoztak reggel 4 órát a népet, és mindig hozzánk egy cserébe almát. Nem nagyon valami, valaki hoz, nem tudom, tízdek a diót,
3: jó.
4: Vagy nem tudom, egy almát.
3: Tízdek
4: vagy...
3: a diót, hogy milyen sokba kerül, annyit nem ér a panna reggel.
4: Akkor nem tudom, komolyan. Egy körtét, vagy egy mit tudom én, egy csirke combot, vagy valami.
3: Jó,
4: valamit,
3: jó, jó. Ez na, ez jó. Ez így, na, lesz panna reggeli, gyerekek, ha nem lesz áram a világom.
4: Ez a világi különben nagyon cool lenne szerintem.
3: Nagyon jó, de sőt, lehetne, nem is muszáj, hogy panna reggeli legyen, lehetne ez ilyen panna este, és akkor tábor tűzni ott nálunk az udvaron. Az is jó.
4: Szalonna.
3: Sütnénk ott a szalonnát. Aha. Istenem, gyerekek.
4: Hát
3: szerintem
4: ott,
3: aki villanyszerelő, mindenki mondjon fel. Mindenki mondja azt, hogy nem ért a
4: villanyszerelés,
3: és elérkezik
4: le a
3: csodálatos világ.
4: Ennyi.
3: Ez nagyon jó.
4: Tényleg,
3: ez
4: elég szép lenne különben így.
3: És ehhez az nem elég, hogy lekapcsolom otthon csak a főbiztosítékot? És
4: nem, ehhez az
3: úgy
4: a baj,
3: csinálok, mintha nem lenne
4: áram. Ehhez az a baj, hogy az egész városnak legalább minimum, vagy az egész országnak így kéne.
3: Isten.
4: Hogy mindenki rá ilyen kényszerül, vagy egy új életet indítson.
3: Jaj, de jó.
4: Azért mik fogalmazódnak meg itt a reggeli műsorban? Őrület.
3: És még csak a villanyszerelőknél tartunk. Hol van még a hegesztők?

0: 91.5. A jó kedv meg a herce. Pannon reggeli.
1: A reggeli legjobb pillanataiból.
2: Kocsma túráról beszélgetünk.
3: Kocsma túra, van egy csáva, akinek nincs jobb dolga.
2: Nincs.
3: Utazik 40 éve.
2: 40 éve.
3: Ez erről egy dolog itt eszem, hogy később belemegyünk, de pont itt a Csabával, itt volt a kollégám, a Bálint Csaba kollégám, barátom, aki most a másik rádióban teljesít szolgálatot.
2: Igen.
3: És ő mesélt arról, hogy 40 ezer euróért lehet befizeted, két főre szól, világkörüli út, hajóval. Uh-huh. És megállsz rengeteg helyen, nem tudom én. Hát csendes óceáni pontról indulsz, vagy oda jutsz, nem mindegy, szóval így körbe utazod.
2: Meddig
3: a hajóval.
2: Tart?
3: 112 napig.
2: Az igen.
3: 112 napig
2: hát,
3: tart.
2: Amúgy.
3: És így belegondoltunk otthon, így beszélgettünk pont a Szilviával arról, hogy hát igazából ez még a legolcsóbb, mert 80 ezer eurós változat is van, akkor ilyen balkonos fülkéd van. Mm. Ez a 40 ezer eurós, ez körülbelül olyan, mint ami ugye DiCaprio utazott ott lent a fedél közben, tehát ablak nélkül.
2: De, igen, ja, sok az ablak nélkül,
3: igen,
2: persze.
3: Van sok ilyen ablak nélkül, de az biztos, hogy vannak ezek az utak, és akkor úgy, nem tudom, megállsz rengeteg helyen, utazol, hajózol. És nem is ez a kérdés, hanem az, hogy mit csinálsz? Tehát 112 nap az olyan, hogy most kiveszel egy ilyen fizetetlen szabad, vagy egy fizetett szabadságot, vagy hát nyilván fizetetlen, vagy tehát hogy oldod meg? És akkor rájöttünk, hogy tudod, akinek eleve ennyi pénze van, az nem érdekes, nem érdekli, hogy mennyit dolgozik, igen, vagy mennyit. Nem. Esetleg remote, ugye, egy laptopról.
2: De nem, mert simán, tehát csak 112 napos, gondolj bele, nekem egy nagyon jó barátom, aki a feleségével, amikor összeállásolt, ott fogtunk az esküvőkön Lengyelországba, akkor utána a NASA, tudod, mi volt, kapaszkodj? Egy évig tartó világkörüli út. Egy évig.
3: De dolgoztak abban az egy évben a világkörüli út alatt?
2: Abban az egy évben? Blogolgattak, de nem. Ők nagyon-nagyon-nagyon durva szakemberek, őket várták vissza, mondták, hogy persze.
3: Ja jó, hát akkor az van. Mert hogy van ez a férfi, aki 40 éve kocsma túrázik,
2: igen,
3: ez egy brit férfi.
2: Igen, igen.
3: Tehát
2: igen,
3: neki 40 éve semmi más dolga nincs, mint az, hogy utazza.
2: Van más dolga.
3: 40 éve iszik. Gyakorlatilag 40 éve iszik a Peter Hill. 24 ezer pubba látogatott el. Ez a 24 ezredik az a Dudley-ban található Elephant and Castle volt. Ide ment el. Idén lesz 70 éves a Peter Hill. És hát nagyon szereti a sört, és nagyon szereti a pubokat.
2: Nekem az az érdekes, hogy a francban van az, hogy az ilyen ember, aki egész életében ivott, több mint 60 ezer sört ivott meg.
3: Mindig csak egyet iszik valószínűleg.
2: Sokkal fittebb, mint bárki itt az emeleten, aki most itt van. Tehát hogy megy ezért? Elmegy dolgozni, sportol, meg iszik.
3: Követek egy fickót, aki TV-ket tesztel, egy brit csávó, TV-ket tesztel, és az is úgy néz ki, mint hogyha nem tudom, az SAS alakulatban lenne, érted? Uh-huh. Tehát, és akkor ő mondja, hogy ő napokig, amikor vesz egy új tévét, akkor így fel se kell a fotelből is nézni, hogy nem úgy nézel ki, öreg. Tehát, hogy így nem hiszem el.
2: Hazudik!
3: Tehát, hogy így szét van gyúrva, idős, látszik, hogy nem tudom én, több ember élete szárad az ő lelkén, tehát egy ilyen harcos, ilyen tábornok úr, érted? De na mindegy, szóval, hogy így...
2: De amúgy Ati fején találta
3: kabu,
2: a szeget.
3: Kabu ez az egész.
2: Azt mondja, hogy amúgy, hát igen, azt, hogy 40 éve iszik, hát van, sokat csinálják ezt.
3: Igen. Csak van, aki nem jár kocsmába, hanem otthon megissza a felest.
2: Igen,
3: is
2: igen,
3: kész.
2: Igen. Hát igen, ez az van, és ráadásul nem maga, hanem van egy komoly nagy társaság, aki hát akik
3: követi,
2: elkísérik,
3: hát, mint a Forrest Gumpot, amikor szaladtak mögött.
2: Igen, igen, igen,
3: a Dudley,
2: pontosan. Hallod, jó feeling. Hát most én nem voltam sose ilyen helyen. De állítólag van ilyen, amikor van egy ilyen városközpontban egy ilyen tipikus tér, ahol körbe vannak mindenféle boltok, stb. Állítólag van olyan hely, ahol vannak ilyen kocsmák. És akkor nekem a tesó mesélte, hogy volt ilyenem, vagy csak hallott ilyenről, hogy minden kocsmában van kettő dobókocka, vagy egy, vagy valami dobókockák vannak.
3: Aha.
2: És akkor amikor megiszol egy-két italt, akkor dobsz, és akkor van egy ilyen listád, ami direkt így el lehet venni ott a városnak azon a részén, és egy ilyen pub crawling, azt hiszem így hívják.
3: Aha, így ilyen. Hívják egyébként.
2: És akkor ott van egy lista, ahol így meg vannak számozva a kocsmák, meg ugye kibírod x-elni, hogy melyikben voltál, és akkor mind gurítasz a dobókockába, és akkor kijön az, hogy nem tudom, 7, akkor jó, akkor megyünk a 7-esbe, és akkor én mész a 7-esbe, vagy a 7-edikbe ahhoz képest, hogy valami érdekes. Nem tudom, hogy statisztikailag mit gurítanak a legtöbbet, biztos annak a kocsmának megy a legjobban.
3: Én voltam egy ilyen pub crawling a New Yorkban, amikor voltunk, és hát ott ugye, akik ott élnek, ők mondták, hogy you wanna go pub crawling?
2: Vagyis hányban voltál?
3: Hát nem tudom, 7-ben, azt hiszem, 6-ban vagy 7-ben.
2: Az igen.
3: De ebből volt egy olyan hely, lementünk, szólt a blues, biliárdasztalok voltak, és mindenki nő volt. És mondták, hogy ez egy leszbi bár. Ja, mondom, jó. De mit tudom,
2: de attól az... be lehet menni, nem?
3: Persze, nem volt abban semmi, tehát nagyon jó sör volt. Meg, és azt hiszem Miller titkát, ott nincs jó sör. Tehát most itt lássuk be. Tehát, de hogy egy olyan hely volt, amit eddig csak a nem tudom én filmekben látsz. Tehát, hogy mindenki baromi kedves. De, és mondták, hogy itt is le kell menni, meg kell inni, megyünk tovább. Tehát nincs olyan, hogy most akkor így ne kényelmesedj el. Akkor volt egy ilyen jazz pub, akkor volt egy hely, ahol majdnem bementünk, de mondták, hogy ott a belépő $40, úgyhogy még nem ittál semmit, úgyhogy akkor nem mentünk be. És akkor voltak még ilyen, volt egy ilyen rasta hely, minden rasta, gondolom, hogy volt ilyen süti is, mert pont akkor legalizáltak mindent ott New Yorkban, amikor ott voltunk.
2: Akkor be volt állva rendesen.
3: És, de nem, tehát ott mindig mindenhol vagy egy koktél, vagy egy süti, vagy egy sör, vagy egy...
2: mondom, én be volt
3: állva. Tehát, hogy igazából ezek a helyek, ezek így működnek. Szóval ezt ők élvezik. És akkor van az egésznek egy olyan jelleg, ami nekem nem jön be.
2: Micsoda?
3: Nem ilyen típus ember. Hát ez a rohanunk, tudod, tovább. Itt meg gyorsan, és akkor úgy gyorsan.
2: Be kell rúgni.
3: Hát majd, hogy nem ez a cél. És akkor mész a következőbe, és akkor nem tudom, a hagyadiknál ott már mondtad, hogy...
2: Jó, hát az le a kalap, amíg a picit itt áll, akkor is. Hát azért a hetedik után én nem is tudok meginni 7 sört.
3: Hát volt, hol nem sört ittam, hanem itt tudom, limonádét. Nem. Tehát nem. Hát mit tudom én, az kicsit 20 éve fiatalabbnak kéne lenni, hogy ezt itt tartsd.
2: Voltam egyszer egy buliba Budapestre, ahogy úgy indult a társaságban, én vendég voltam, csak egy valakit ismertem, bedobtak a társaságba, és úgy indult, hogy hoztak viszkit shotba. Na, ilyet se láttam még.
3: Aha.
2: És akkor kihoztak egy kör viszkit, na akkor egészség, bum, lecsaptuk a viszkit. Jön még egy kör, harmadik kör, bum, na jön a negyedik kör, na de most váltunk. Tudod, mi volt a váltás?
3: Ami?
2: Ott már a viszki mellé járt egy korsó sör is. 9-kor kezdtünk inni, én éjfélkor nem tudtam szinte hazamenni. Tudod, meddig ittok a többiek hajnali 4-ig. Én akkor mondtam, hogy ezek állatok.
3: Hát jó, nyilván más. Tehát, hogy itt is,
2: nem lehet. Nem
3: itt
2: lehet.
3: Is az volt, hogy most mit tudom, itt is így mentél ilyen-olyan helyekre, meg a legjobb az egy King Arthur's nevű jazz kocsma volt. Arthur király, érted? Arthur király és a kerekasztal lovagja, és így bementünk, és állt a színpadon egy hölgy,
2: na,
3: aki
2: vetkőzött.
3: Nem vetkőzött, énekelt, reflektor, és akkor I just want, ilyen nagyon mély hangon. És hogy ott ült, olyan hangulata volt annak az egésznek, hogy kb.
2: Azt mondja nekünk az egyik hallgató, azt mondja nekünk Atti. Úgy emlékszem, hogy Zentán a Mojo-ban volt az, hogy a hét egyik napján, amikor elkaptál a számlát, dobhattál gurítókockával. Ha 2 6-os dobtál, akkor nem kellett fizetni. Lehet. Annyira kreatívak a világ különböző kocsmái. Láttam egy olyat, hogy különböző dolgok, hogyha ezt meg tudod csinálni, akkor nem kell fizetned. Az egyik, ami tetszik nagyon, az, hogy volt egy nagy számláló, meg egy gomb. Ha megnyomod a gombot, elindul a számláló. Tudjátok, ez az ilyen, hogy 0-0-0-0-0-0-0, és akkor a másodpercet indulok. Amikor legközelebb megnyomod a gombot, akkor megáll. Ha 10 másodpercnél pontosan akkor nyomod meg, akkor nem kell fizetned. És az emberek így állnak, és tudod, indítják így. 1, 2, 3, 4, és így, nem lehet eltalálni a 10-et. Tehát valaki eltalálja biztos.
3: 100-szor meséltem ezt a 6x6 taxis élményemet, amikor beszálltam, és akkor mondták, hogy itt van 2 dobókocka, dobjál, vagy 3 dobókocka, dobjál. És mondom, hogy minek dobjak? Azt mondja, hát, hogyha 3 darab 6-os dobsz, akkor ingyenes a fuvar.
2: Aha.
3: Hát mondom, mi is, hogy dobtam, a természetesen nem is került, nem ingyenes.
2: Nem ingyenes.
3: Mennyi esély van erre? De mondjuk lehet, hogy van esély, nyilván van esély. Csak.
2: A másik, amit láttam, ami szintén nagyon tetszik, nem próbáltam még ki, ott valószínűleg ilyen Mission Impossible, az pedig az, hogy van egy ilyen, mint egy nagy dunsztos üveget képzelj el, aminek a tetején úszik egy citrom.
3: Aha.
2: És hogyha az ilyen apró pénz, mint az 5 dináros, át tud rakni úgy a citromra, hogy az ott maradjon a tetején, akkor nem kell fizetned. De hát nem tud rárakni, mert mindig el fog valamerre billenni. Érted? Próbáltál meg ilyesmit?
3: Nem.
2: Na, szóval szerintem ez elég lehetetlen. Szerintem ez nehezebb, mint megállítani az órát 10 másodpercnél. És a legkreatívabb kocsma, amiről olvastam valaha, az pedig a kocsma bőrze. Erről hallottál?
3: Nem.
2: Egy borzasztó komplex...
3: Mit árulnak?
2: Fú, hát alkoholt. Egy borzasztó komplex rendszerük van, képzeld el.
3: Miért gondoltam, hogy egy mit, hogy darts táblát, vagy korsókat? Tudom.
2: Szóval van egy nagy kijelző, mint a bőrzém. És a lényeg az, hogy össze van kötve a rendszer, egy nagyon okos rendszer, nagyon komplikált rendszer, össze van kötve a kasszával. Uh-huh. És képzeld el, hogy úgy megy, hogy hogyha elkezd mindenki sört inni, akkor a sörnek megy föl az ára. És olcsóbb lesz más alkoholos ital.
3: Jézus.
2: De hát, hogy rájössz, hogy nézd csak, már csak mitől most dinárban mondják, nézd csak most már 100 dinár a viszki, ígyunk csak viszkit. Elkezdesz inni viszkit, akkor ha úgy érzi a rendszer, hogy az, akkor a sörára megy le, és a viszki kezd emelkedni.
3: Ezt meg lehet csinálni.
2: Hát igen, ez kereslet kínálat alatt folyamatosan változnak az árak, érted?
3: Hát de ott változtat, ez melyik országban van?
2: Nem, ezt mondom, ezt egyszer olvastam nagyon régen, hogy van egy ilyen, valahol a világban, igen.
3: Értem, hát nem tudom, értem a logikát, csak nem tudom, hogy ezt meg lehet tenni, tehát hogy ezt nem muszáj fix árakkal dolgozni, tehát ezt
2: ne, ott nem megyek bele, mindegy.
3: Mindegy, koncepciónak elég érdekes, az tény.
2: Hát zseniális.
3: Ez a fickó egyébként most azt mondja, hogy gyorsan még belolvastam, itt 60 ezer sört ivott meg eddig.
2: Igen.
3: Hát jó, 640 ezer kilométert tett meg.
2: Azért az nem semmi bele.
3: Igen, vannak ilyen jelvényei, van rajta egy ilyen mellény, és akkor vannak jelvények, gondolom, hogy hol járt.
2: Igen.
3: Hát ez szépen megszervezte az életét.
2: Ez egy ilyen történet.
3: De most így mindenhol, volt itt Szerbiában, volt a Májóban például? Nem. Anglia, ne. Wales, Skócia, Észak-Írország összes megyéjében.
2: Uh-huh. Na.
3: Olyan messze nem megy, mint hogy ilyen...
2: Hát nagyon... jó, ez legalább egy olyan hely, ahol jó helyre született.
3: Az biztos, hogy... mert itt van elég.
2: Ott aztán lehetett papozgatni rendesen.
3: Pub is van, meg sör is van, meg...
2: Hát valamik ugye ma már az olyan formájában nem létezik, de én nekem azt mondják, mert Angliában nem volt. Egyszer próbáltam, de nem sikerült bejutnom. Véletlenül. Na mindig. De hogy a lényeg az volt, hogy állítólag itt a... Ugye van ez a... Vagy volt ez a bír úgy, ahogy volt.
3: Igen. A régi bír.
2: Hát igen, ami ma már nem létezik úgy abban a formában.
3: Nem, persze.
2: Hogy igen. Az volt olyan tipikus angol bár?
3: Hát angolosabb volt, mint a többi, az tény.
2: Ja, hát igaz, de Angliában is biztos
3: voltál. Én voltam Angliában pubban, és amikor mentünk oda, akkor én már nagyon rákészültem itt lelkileg, fizikailag, és akkor ott a barátom, aki ott él, ő angol, tőzsgyökeres, és én mondtam neki, hogy mondom, látom, hogy abban a faluban, ahol ti éltek, ott van egy ilyen Philosopher's Stone, vagy most az a Harry Potternek az egyik, de mindegy, szóval, hogy van valami ilyen hely, tudod?
2: Igen.
3: És mondta, hogy hát jó, oké. És akkor így elmentünk, és nem oda, hanem ugye hozzájuk, és akkor én kérdeztem, hogy nem mondom, akkor megyünk ebbe a Philosopher's Stone, és mondja, hát nézd, azt mondja, most őszintén, azt mondja, elmehetünk, de azt mondja, ez egy ilyen súlyos suttyó hely, tehát azt mondja, hogy ide bemész, azt mondja, itt igazából öreg alkoholisták ülnek, ja. Nem késelnek meg, mert nem olyan annyira súlyos, de hogy így, azt mondja, ide így nem menjünk, mert azt mondja, hogy azt elvisz engem más, és elmentünk egy-két fokkal jobb helyre, és ott ilyen Hobgoblin nevű sört ittunk, ami egy ilyen eléggé érdekes sör.
2: Ami adja?
3: Hát adja, igen.
2: Na, hát akkor
3: az volt, de én akkor tudod, jöttem az európai élet, vagy az ilyen szemlélettel, hogy akkor mindenki Guinness-t iszik meg. Mindenki. És mondta, hogy nem, azt mondja, hogy that's old man's beer, azt mondja, az öregek isszák, azt mondja, mm-hmm. Nem, lágereket isznak, meg Heineken-t, meg ilyen. Ja, mondom, jó.
2: Na, hát ez egy ilyen. Anglia csupa-csupa meglepetés.
3: Hát a fiataloknak legalábbis.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért Címgáz.

0: baj.
1: Pannon reggeli. Jogában áll hallgatni.
2: A reggeli legjobb pillanataiból.
3: Nézted azt a filmet?
4: Johnny Handsome.
3: Írd be, Johnny a jó arcú. Ez a Mickey Rourke-nak egy filmje, ez arról szól, nem akarok belemenni, ez egy régi film, és az a lényeg, hogy egy végtelenül is, hogy egy arcdeformitással született gangster, akit kinyírnak, de igazából nem nyírnak ki, hanem ő túléli az ellene végrehajtott, nem tudom én, támadást, szerbül attentátot, és utána átoperáltatja magát, és Mickey Rourke lesz belőle, annyira jó sikerül az mi operáció, nem, hogy Mickey Rourke.
4: Lehet, hogy is azon gondolkodik, hogy mi nem lépte ezt meg előbb igazából.
3: Igen, igen. És akkor aztán így bosszút áll, nyilván erről szól a film. Johnny a jó arcú.
4: A sors fintor az, hogy ő viszont a magánéletben lassan visszaalakult, ugye azzá,
3: igen,
4: ami ott a film elején
3: szegény,
4: volt,
3: igen.
4: Hogy nézem. Tehát,
3: ahogy kinéz, igen, így néz ki, mint a...
4: Operáció nélkül is sikerült megoldani ezt a... kérdésként. Elég rosszul van egyébként. Mickey Rourke, most nemrég cikkeztek róla, hogy elég lecsúszott úgy anyagilag is, meg milyen viseltes. Hát elég sok plasztikai műtéten esett, tehát ugye őt elkapta ez a fajta gépszi.
3: És elég sok tudatmódosítót is fogyasztott különféle keményebb szeszes italokkal együtt.
4: Így van.
3: Írja.
4: Ilyen állapotban ment műtétre, és akkor tudod, hogy rosszul adta meg az információkat, ezért sikerült úgy, ahogy...
3: Mire allergiás?
4: Semmire. Közben igen.
3: Aztán úgy vitték át a műtőbe.
4: Sajnálom egyébként nagyon, mert valamiért nekem úgy mindig egy ilyen szeretetű színész volt. Ha hát rosszabb, igen. Ha jobb filmen láttam, akkor
3: nem
4: is
3: volt, igazából. Sose nem volt egy igazán jó színész, tehát igazából ő egy nagyon jóképű figura, aki hát sok olyan, eléggé sok ilyen kultikus filmben játszott, a 9,5 hét. Tehát, hogy a 9,5 hét az a Kim Basingerrel, vagy Kim Basingerrel, ő, vagy magyarul Kim Basingerrel, ő, tehát ez egy kultikus film. Tehát a popkultúra...
4: Hát akkor vigyük már egy picit
3: tovább. Igen, akkor vigyük még tovább. Szóval a lényeg, hogy ebben a filmben ő nagyon jól eljátszott. Ez egy ilyen erotikus thriller. Most az erotikus, az nagy komoly idézőjelekben van, mert
4: nagyon mentek,
3: nincs.
4: Nagyon mentek a 90-es években.
3: Meg ott a 80-as, igen.
4: Ott is
3: 80-as
4: talán már kezdődött,
3: igen. Elemi ösztönvonal, meg ez a 9 igen. És fél. Tehát, hogy azért volt.
4: Michael Douglas-szel ott minden nő le akart fekni, igen, de főnöke.
3: A Michael Douglas az tényleg, az csak ilyen filmekben játszott.
4: És aztán azzal zsarolta, hogyha nem...
3: Igen.
4: Ha nem?
3: A Demi Moore zsarolta!
4: A
3: Demi Moore
4: hát
3: zsarolta!
4: Megelőtte igen. Hülye Michael Douglas, aki akkor is,
3: nem akart,
4: akkor is
3: nem
4: öreg volt. Már
3: igen,
4: koravén.
3: Mindig öreg volt.
4: Meg a, ezért a segíts már, hogy hívták, a Szörnyel a de frászt, sajnos mindig erőt eszembe egyébként a
3: kiről
4: a színésznő. Volt az a Rizzolos film, az a 101 kiskutyának a filmes verziója, és
3: igen.
4: Ő játszott, és most a Glenn Close,
3: persze.
4: Vigye már el. Igen, annyira szoború vagyok, hogy ez miatt jut eszembe egyébként egy tök jó színésznő.
3: A Glenn Close, persze. Így hát ő egy legenda, persze. Glenn Close.
4: Na hát ő is el akarta csábítani, és akkor nem sikerült, és akkor bosszút állt rajta
3: bosszút állt rajta.
4: Tönkretette, terrorizálta.
3: Igen, mindenki
4: akarta.
3: Michael Douglas-e mindenki akart fekülni.
4: Ha nem kapta meg őt, a testét,
3: igen,
4: akkor hallnia kell.
3: Az elemi ösztönben is, igen. Is a Sharon Stone-a, Michael Douglas nézte ki magának. Michael Douglas, ez tényleg ez. És tudom, hogy anyukám, ők szerették a Michael Douglas-t, meg úgy nyilván jó filmekben is játszott, és már ő is tudom, hogy egy idős kör, ami megállapított, hogy ja, ez a Michael Douglas csak ilyen filmekben jár. És az is, hogy igaza
4: van. Valahogy igen, így.
3: Mindig valóban ide futott ki a történet. Most így, de tényleg mindig ez volt a vége. Úgyhogy ja, Michael Douglas meg a többiek.
4: Isten nagyon hasonlított az apjára egyébként.
3: Nagyon.
4: Nem hülyeség, igen, ő rá is. Meg most így bekevertem egy picikét, mert a fiatal Michael Douglas, az meg hasonlít a Martin Sheen-re fiatal korában. Nem tudom, hogy így most megvan-e.
3: Martin Sheen, tudom, igen.
4: Most azért persze. Is jutott eszembe egyébként ez a dolog. Nem, most én néztem egy olyan fiatalkori képet a Michael Douglasről, és beugrott az a jelenet, amit egyébként pont tegnap néztem az Apokalipszis Mostból, kidobta a YouTube, hogy tudjátok, az a rész, amikor a milyen ezredes volt, akit...
3: Kurz.
4: Nem, a másik ezredes, akit a... Jó, hát, így műsort vezet, és semmi nem jut eszembe hát egyébként. Nem,
3: igen, nekem is, tehát a Martin Sheen
4: az
3: Apokalipszis Mostban. Kérlek,
4: igen,
3: szépen,
4: a Robert Duval volt az egyik ezredes, aki így szintén megbolondult, csak ő másképp, igen. Mint a Kurt.
3: Persze, aki szörfözött. Aki
4: így
3: szörfözött.
4: Van, és volt azt a jelenetet dobta ki, amikor ott kint a tengerparton
3: Charlie
4: a katonájot így tud ilyen behúzott nyakkal, így tud így szaladnak így az árkokba, ő meg így kint filmesztelenül egy ilyen cowboy kalap van a fején, és amit így dumál folyamatosan, mert
3: persze.
4: Aztán hogy hív egy támadást, mert ott így
3: I like the smell of napalm in the morning.
4: Csak lövöldöznek rájuk, ugye Vietkongok, vagy nem tudom ki az erdő színére, és akkor ott is szól a vadászgépeseknek, ugye, hogy támadó egységnek, hogy akkor a szúrják már meg napalmal, és akkor ott utána jön ez a szöveg egyébként, hogy szereti, hogy semmi másnak nincs ilyen illata, mint a napalmnak reggel.
3: Mai napig nem nő ott semmi egyébként, ami ahova leszórta Amerika azt a napalmot Vietnámban.
4: Aztán mentek támadni egyébként valamilyen küldetést végrehajtani, és akkor ugye akkor ment a valkürök tánca, azt így nyomatták ilyen nagy hangszorókból, és nagyon vicces, mert ugye ezek a támadó helikopterek, harci helikoptereknek a lábazatán ott azért föl volt szerelve a szörfdeszkája, mind a kettő.
3: Igen.
4: És úgy mentek.
3: Nagyon, én úrás azt a filmet.
4: Zseniális.
3: Amikor kijött a Redux.
4: Igen, azt a rendező változatot, azt melegen, meleg szívvel ajánljuk.
3: Amikor a Redux verzió kijött, ugye, ez a... én már ezerszer elmondtam ebben a műsorban, tehát mit tudom, én a Francis Ford Coppola ült egy párizsi hotelben valamikor 2000-es évek 90-es
4: ez
3: évek
4: vége. Ez az urbán körül.
3: Igen, egyébként ezt ő maga nyilatkozta egy interjúban.
4: Ja,
3: tehát ez nem, valójában ez tényleg ő maga nyilatkozta, hogy megnézte a filmjét, és elkezdett gondolkodni, hogy hát most már azért vagyok akkora rendező, hát nyilván ez most így idézőjelben, tehát hogy nyilván óriási rendező, aki azt mondta, én ezt újra szeretném vágni. És akkor neki ült, és megcsinálta ezt a Redux, ez 3 óra 40 perc, hogy valamilyen embertelen,
4: fantasztikus
3: gyűrűk ura extended kategória. Szeretni kell, beletett még egy csomó olyan jelenetet, ami szerintem, nem szerintem, most szerintem brassozza, ki vagyok én, de hogy tényleg nem ad hozzá, vagy érted? Tehát most vannak valami playmate-ek egy helikopterben.
4: Nekem azok tetszettek egyébként.
3: Nekem is így tetszett, meg mit, de az nélkül is megvolt az a film. Tehát most oké, benne volt. Az is. Ilyen plusz tényleg, hogyha úgy nézed, hogy ilyen epizódikusan, hogy mondjuk megállok a közepén, picit pihenni,
4: szerintem
3: akkor
4: az úgy korrekt. Igen, készült már
3: igen.
4: Tehát, hogy az, aki, igen. Az akit ugye elkapott a
3: lendület. A francia gyarmatos részek, az még úgy nekem az is érdekes volt, különösen ott, amikor végre egy úgy közelebbi kapcsolatba került egy nővel, tehát hogy behoztak egy nőt ebbe a sztoriba, tehát hogy annak úgy meg volt szerintem a létjogosult, meg lett volna az eredeti vágásnál, de mindegy. Úgyhogy az Apokalipszis most az egy jó film. Ha valaki még, én néztem Szegeden még egy ilyen ex-barátnőmben még ott 1000 évvel ezelőtt, és akkor bementünk este 8-ra, vetítették 2 alkalom, 4-kor és 8-kor. Ha valaki még, én néztem Szegeden még egy ilyen ex-barátnőmben még ott 1000 évvel ezelőtt, és akkor bementünk este 8-ra, vetítették 2 alkalom, 4-kor és 8-kor. Ugye?
4: Tehát már sokat ez a szintű időt.
3: Igen. És tudom, hogy

0: De itt most például indul a Stoll Andrással a nagy ő. Ezt te hallottad?
1: Nem.
0: Stoll András nagy ő. Képzeld el, hát indul.
1: Hát jó, hogy mindig benne van mindenben.
0: A Stoll buci.
1: Én őt kicsit úgy sajnálom.
0: Nők versengenek érte. Én annyira nem sajnálom, én tisztelem őt, mint színész, viszont zseniális színész.
1: Én pont ezt sajnálom egyébként nála, vagy ez vált két sajnálatot, hogy nem igazán abban nem lehet őt látni, és megfelelően tisztelni, ugye meg becsülni azt, amit ő tud hozni egyébként szerintem. Aha. Én nagyon szeretem a filmekben is, meg sorol, bárhol, ahol láttam eddig. Uh-huh. Csak hát igen, közben minden mással is foglalkozik, és ez egy kicsit ilyen.
0: Megint egy olyan szintű, olyan kivételes színvonalú produkció lesz ez, amiben így olyan nők próbálják elhódítani a Stoll bucit, mint a Ciara Lord, felnőtt filmszínésznő. Tehát már így látod mindjárt, hogy ez egy családbarát műsor lesz.
1: Hát muszáj ezzel operálni a tévének, hogy visszahúzza, hogy megragadja egy picit az emberek figyelmét. Én nem tudom, múltkor bekapcsoltam a tévét, és így ültünk így a nappaliban, és így végigzongoráztam mind a 260 csatornát.
0: És kikapcsoltad.
1: És aztán a végén ez lett a vége, igen. Tehát, hogy így. Nézd, persze, tehát, hogy vannak, mit tudom én.
0: Mondjuk maradhattál volna valamilyen komoly zenei.
1: Sportadók, igen, vannak jó koncert.
0: Azok jó.
1: Adók, meg nem tudom, de hát az is annyira érdekes, ez nekem most így oda kapcsolat, és akkor megy egy random koncert, olyan 90%-os valószínűséggel olyan, amit nem ismersz.
0: Persze.
1: De a zenekar sem. Márpedig, hogyha az ember zenét hallgat, feltételezem, hogy a legtöbbünk az ilyen igényel fordul a téma felé, nem? Hogy akkor van olyat hallgass, amit ismersz, amit szeretsz.
0: Igen, igen.
1: Vagy legalábbis olyan előadótól, akit úgy megismertél már valamilyen szinten. És ilyen full ismert, és tök jól szólt, hogy így néztem egy ilyen 2 percig, aztán tovább kapcsoltam.
0: Igen, jó van, fiúk, jó van. Csak igen. Így tovább.
1: Sportadok, azt értem, de hogy az összes többi gyerekek, hogy mi minden van ott, tehát kezdve ezekkel a...
0: Curling nem volt valami közvetítés? Pingből
1: van 80 így sorba.
0: Ja, persze.
1: Azokor önmagában nehéz keresztül jutni. Az olyan, mint amikor nem tudom, utazol valami, és jön egy ilyen hegyvidék, tudod, és akkor meg kell mászni, és így várod a végét. Igen.
0: Maradtál a Pink Folknál, vagy valami. Az volt a talán a legjobb.
1: Nem tudom, tényleg, nagyon-nagyon érdekes. Meg az, ami amilyen szoború egy kicsit, hogy vannak ezek az ilyen kvázi tudományos adók.
0: Ja.
1: Ezeket kivétel nélkül mindenhol egyébként ez az ilyen amerikai stílusú, ilyen litty-lötyi valami.
0: Zálogházak.
1: Vagy az, vagy...
0: Igen, megfoghatatlan. Ez basszus. A legjobb kifejezés rá. Igen, nem tudod, hogy mit
1: valamiről
0: nézel.
1: Valamiről beszéltek, igen. De ilyen lakberend, és tudod, az a túrajongás, és a férfi részre, és annyira Amerika, tudod, azért nem tudod hova tenni, és ez a nagy izé, ez a nagy mosoly, azok a
0: ez
1: nevetések,
0: a
1: az a, igen, ahogy te szoktad mondani, az a sótalankodás, tehát ilyen rettenetes az egész. És ez ilyen discovery, meg tehát ilyen, ami, ahol csábultak. Valamilyen tudományosabb igen. Alapokon nyugvó valami cuccot nézél, tehát, és így nem kapod meg, úgyhogy tényleg ez lett a végig, hogy kikapcsoltam.
0: Igen, én is így annyira megfoghatottam, meg annyira ilyen súlytalan az egész, azok a műsorok. És úgy nézem, meg vannak ezek a Viasat Explorer, meg Viasat, és akkor ott is úgy nézem, hogy most itt miről szól ez, akkor ha elég sokáig nézed, akkor előbb-utóbb jön valami ilyesmi, hogy nem létező mítikus lények után kutattak valahol valamilyen pennsylvániai erdőkben.
1: És sosincs eredmény.
0: Sosincs eredmény, de mindig majdnem van, mert hogy ott valami zörög, és oda mennek a kamerák, és jaj, mókus. Vagy tehát mindig ez van.
1: Jaj, úgy felkijedtem, és ezt is túljátszák.
0: Hülyét csinálnak belőle, igen. És akkor az egész így el van játszva.

0: Reklám.
1: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabető mag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
2: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávia poliklinikán. 060 55 75 754.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
4: Bomax.
5: Ma mi főzünk helyetted? Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka. 024-555-001.

0: Munkácsvárán van egy lik, ott nézett ki Zrínyi Mik.
1: Pannon reggeli.
2: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok.
3: Jártad a néptáncra?
4: Jaj, tényleg. Na, arra jártam. Jön, nézünk teljesen kis. 9 évig.
3: Látod?
4: Igen.
3: 9 évig?
4: 9 évig.
3: Az volt gombosan?
4: Ne ügyeskét, hogy fölléptünk a Szigeten.
3: A Sziget Fesztiválon?
4: A Sziget Fesztiválon. Most ezt képzeld el, ilyet. Én ezt a 8-os voltam. Ha, vagyis hogy? Hát 8-dik, vagy csak most nem tudom, hogy 8-at fejeztem, vagy 8-dik előtti nyáron. Igen. Lehet, hogy 8-at fejeztem. És meghívtak bennünket a Sziget Fesztiválra.
3: Őrlet, a gombosi lányokat.
4: Hát meg a fiúkat. Aha. És mentünk busszal, és anyukám is eljött, meg hát anyukám? Más jöttek szülők, mert eleve ugye kell segíteni, fölöltözni, tehát egyedül ja, nem tudott felhúzni a viseletet, és jó. Akkor ott voltunk, nem tudom, 2 napot a Szigeten? Aha. Vagy valami ilyesmi, és emlékszem, hogy mentünk anyukám a Kispál koncertre, akkor ő aztán eltűnt, utána ő nem is találkoztam,
3: anyukám
4: mert ő
3: elment
4: felé. Én meg voltam, volt akkor ez a vagy csak voltam apokaliptikán, arra emlékszem, egy kis pici kis, kislány voltam, őrüle. És akkor így eldöntöttem, hogy én el fogok menni apokaliptikára, és bementem, vagy hát elmentem ahhoz a stagehez, ahol az ő koncertjük volt, és akkor tud, így turakodtam előre, és ahova néztem, mindenhol ilyen nagyon ronda, fekete ruhás, fekete bakancsos férfiak dobálták a hajukat, és annyira féltem.
3: Igen.
4: Igen. De jó volt, a koncert az nagyon jó volt, meg nem ez is igen. Tudom, hogy mikre mentem.
3: Azt
4: jöttek,
3: és mit táncoltatok, emlékszel-e?
4: Hát ez gombosít. Mi mindig gombosít táncoltunk, és igazából ugyanazt táncolják már szerintem 50 éve.
3: Aha.
4: Úgyhogy, hát én azt sajnáltam egyébként, hogy nem volt úgy, mint mondjuk egy ilyen szabadkai táncsoportnál, mondjuk, hogy megvan, most nem tudom, én a mezőségi, vagy nem tudom, most én igazából annyira ehhez nem is értek,
3: aha.
4: Hogy milyen lépéseket tanulnak, de hát mi ezt a hagyományos gombosi variációkat, vannak ezek a gombosi dalok, tehát hogy azokat is énekeltük, meg ilyesmi, úgyhogy...
3: Őrület. És akkor mennyi időt kellett nektek csinálni egyet? 15-20 perc, 30, vagy van csak rövid, vagy mi? Hogy nézett ez ki? Emlékszel-e? Tudom, hogy régen volt, de...
4: Maguk a fellépések milyen hosszúak
3: igen.
4: Voltak?
3: Igen, tehát mondjuk, hogy a Szigetre mekkora programot vittetek el?
4: Jó, hát ott volt ott a hosszabbat, tehát hogy ott volt külön, tehát volt olyan, amik lányok, fiúk, akkor csak lányok, csak fiúk, tehát aha. Hogy ott volt hosszabb volt, de hát meg jártunk, tudod, a szokás, hogy Gyöngyös Bokréta, mindenféle Szemlékre.
3: Jé, én ezt nem is tudtam rólad.
4: Úgyhogy persze, szóval nekem megvan a viseletem, megvan a, van ilyen kicsi viseletem is, ami jó, a 4 évesre igen. Való, akkor van ilyen 10 évesre való.
3: Aha.
4: De ott is van, ott van ez a hétköznapi viselet, meg van az ünnepi, meg felnőtt ünnepi viseletem.
3: Na hát például a dobárdal, amit nem tudom elképzelni.
4: Az volt most a húgomon, amikor férhez ment, és volt a forgatás, tényleg? Akkor az én épviseletemben volt, igen.
3: Na az durva, különben például a dobárdal, Robi, nem tudom elképzelni, mondjuk, hogy néptáncolna, pedig úgy...
4: Én el tudom képzelni, hogy most néptáncos különben. Feje van.
3: Úgy csapdosna a csiz. Amúgy különben, igen, most, hogy elképzelem, amúgy meg, végül is, de, meg, de el tudom képzelni. Igen. Hogy úgy táncolna, hogy csapdosná ugye
4: a... Kiszállna a taxiból, igen. Ledobná a kalapját.
3: Ott lenne az a bőrcsizma.
4: Körbe táncolná.
3: És menne a buli.
4: Írják, hogy a gombosi viselet gyönyörű. Hát a gombosi viselet az nagyon-nagyon csodálatos egyébként. Tényleg nagyon szép.
3: Azt mondja a dobár darab, hogy biztos. De, hát van neked egy rokorod az Albert, ő is írt ma már reggel. Ő nem néptáncol? Csodálkozik rajta, őnek ez kimaradt volna. Sok mindenki néptáncolt azért itt a környezetünkbe.
4: Én azt hiszem, hogy a Sánta is néptáncolt, nem? Vagy...
3: Sánta? Azt mondja, hogy a Dobárdán Robi, hogy az
4: valaki
3: Albert
4: még
3: igen.
4: Néptáncolt. Vagy... Ja, vagy nem, most keverem, lehet, hogy egy másik munkatársam, akiről nem tudnám elképzelni.
3: Én tudom azt, hogy nekünk volt egy régi munkatársunk, én a mai napig dolgozok vele, időnként, évente pár projekten, és ő a Guci. Őt ismered?
4: Persze.
3: Őt megvan. Őről a derült ki, hogy néptáncol. És mondjuk őről is sosem tudom volna elképzelni.
4: Még mindig?
3: Nem, most már nem. De hogy ilyen valamikor néptáncolt. Ő is néptáncolt. Mm. Meg én nem tudom, hogy nem, várjál, nem volt ilyen valami? Dávid, te vagy a Viktor, valamelyikőtök nem néptáncolt? Valamelyikőtök? Nem néptáncolt? Dávid úgy néz rám, hogy nem, ki is van kapcsolva hang.
4: Azért, mert nem
3: is
4: figyelt a műsorra, hanem beszélgetett, és nem tudja, hogy miről beszélünk. Hogy néptáncoltál.
3: Nem, néptánc. Te néptáncoltál, vagy a Viktor? Vagy egyikőtök se? Látom, azt ő biztos nem. De a Dávid húga néptáncol, azt mondja. Uh-huh. Vagy néptánc.
4: Sokan, tehát hogy ez a néptáncnál azért úgy előbb-utóbb mindenki kikötött. Sóti, te néptáncoltál?
3: Sóti néptáncot biztos. Nem, mindegy, nem figyelnek. Szerintem ki van kapcsolva a hang, beszélgetnek.
4: Ó, szóval már küldi nekünk a zenét.
3: Vagy igen? Megy a zene?
4: Robi írja, Dobárdán Robi, hogy egy kis ideig. Meg azt írja, hogy Albert járt férfi balettra is. És jártam Obiba balettra, és képzeld, hogy férfi balettanárom volt, úgy hívták, hogy Sanyi. És végtelenül el voltam ájulva a Sanyitól. Hat a éves Sanyi? Voltam, és igen, és anyukámnak mindig emlegettem, hogy a Sanyi.
3: Ja,
4: egyek órára a Sanyihoz. Hát ha. Most el tudod képzelni, milyen nagy balettozás.
3: Hát most képzeld el. Hát mit balettoztáltál a Sanyiba? Ja, hat éves. Na, itt van Albert ír, elkapta a gépszé. Figyeld, azt mondja, képzeld, de nem. Egyszer vitt el enyém. Ja nem, anyám, azt mondja. 4 évesen. Valamiért akkor nem tetszett a néptánc, de egyébként versenytáncoltam. Ezt már vártam, hogy Albert mikor dobja be.
4: Látom, igen, olyan egyenes tartás.
3: Igen, Albert olyan egyenes tartás, eltom kézé a tapadós tadrágból, hogy rázogatja a kis vállait, úgy. Rázogatja a kis vállait, olyan egyenes tartás, úgy néz úgy mindenkire.
4: Dobbant egyet a lábában.
3: Rózsa van a szájába, és a kis vállai úgy. Haláli, azt mondja, de egyébként versenytáztam sok évig. Viszont nagyon szerettem a néptáncot. Lagzikban, ahogy tudok, de táncolok. Nem balett, ittam. Hogy, miket itt?
4: Nem balettoztam, csak kijavítottam, ja, biztos nem. A
3: messenger. Ja, hogy igen.
4: Nem balettoztam.
3: Nem balettoztam. Azt mondja, vezetek, és a Robi pedig hazudik.
4: Robi meg írja, hogy tiltsátok le, please.
3: Halálé. Imádom, amikor a rokonság itt cseszi egymást a rádióba.
4: A versenytánszál mindig az jelenti a nagy problémát. Most nem tudom, Albert, neked erről mi a véleményed, hogy milyenek a tapasztalataid, de
3: hogy nővel táncol?
4: Több ismerősem azért hagyta abba, mert hogy nagyon-nagyon sokba kerülnek a kosztümök. Tehát, hogy minden versenyre...
3: Van egy ilyen kártya, csak lehúzni.
4: Igen, így a versenyre kellett egy új ruha, és az Albert vett 6-ot.
3: Minimum. Tehát így mondta, hogy tudod, hogy mindenki palaszkodott, hogy Albert olyan nagy szemekkel elment, megnézed, hogy mennyi, csak ennyi.
4: Igen.
3: Suti hátrafut, kinek köl még ruha? Tehát ez így a szép, úgyhogy az abszolút rendben van. Azt, hogy a különben amúgy, hogy hát eléggé lehúzás ez a verseny. Tánc így anyagilag, de hát mindig is az volt, azt mondja, úgyhogy ez egy ilyen dolog. Hát nem tudom, azért vannak ott tényleg ilyen ruhák.
4: Jó, kell persze, meg mondjuk igazából, ha megnézed, a népviseletnél is ugyanez van, tehát hogy ott mindig kell találni valakit, aki azt ki tudja mosni, ki tudja keményíteni, ki tudja vasalni, és most már gomboson sajnos nincs olyan néni, aki ezt kádba, meg tudja csinálni.
3: Tényleg kádba keményíti? Vagy nem?
4: Hát ott is keményíthetik. Ugye? Hát nyilván ott a legegyszerűbb, odafér bele.
3: Haláli. Azt mondja Oszi, Anett, a Zeci, képzelnéd el, azt nem mondod neki.
4: Hogy írtok ma?
3: De össze-vissza. Anett, így olvasom, ahogy írtátok. Anett, a Zeci, képzelnéd el, azt nem mondod neki. Te meg aztán értelmezd az üzeneteket.
4: Itt már mindenki
3: te meg értelmezd az üzeneteket. Hát igen. Azt mondja nekünk Albert, hogy amúgy a Robi járt énekelni.
4: Én nem tudom, Oszival különben mi van. Most elkezdtem visszaolvasni a mai üzeneteit, de mindegyiket így írta. Zeci, jobban szereted az ülősportot, a motorozást, te egy legenda vagy.
3: Igen, egész nap.
4: De az, hogy, ja, hogy úgy Anettnek van műhelyes naptárja, Zeci, ez igaz. Milyen mondatok ezek?
3: Van tényleg. Erre Tihi beírja a semmi közepébe, liszttel keményít. Meg vagytok be őrülve. Mi történik?
4: Nagyon jó.
3: Közben Dobár Darobi is ír már. Remélem, ő is vezet. Miket énekeltél, Dobár? Ilyen biztos ilyen valami... Milyen menő... Hogy hívják ezeket? Tájegységek vannak. Valami nagyon jó tájegység. Valamilyen, nem tudom én, ahol ilyen jókat lehet énekelni. Biztos dob. De nem tudom elképzelni, vagy el tudom képzelni. Azt mondja, a Rammstein kórusban voltam. Jó van, persze. Amúgy tényleg én voltam ilyen kórusban különben. Valamikor. Tihi, azt mondja, a kijavító program. Igen, amióta kijavító programok vannak a telefonokon, azóta össze-vissza írnak az emberek. Én is.
4: A kijavító program, ez fantasztikus különben. Néha olyan üzeneteket kapok. Én kikapcsoltam a telefonomon, de mondjuk a Merse nevet, az, hogy Merse, ír nekem Merse valaki, mi? Mondjuk a Merse, nem, hanem átjavítja arra, hogy Mérési. És akkor így írják mondjuk, hogy Mester, meddig van suliban? Mírési, meddig van suliban? Őrület,
3: hát nekem van olyan mutkok Krisztofferrel, kollégámmal írok, és minden egyes mondatomba belejavít, érted? És egy idő után megkérdezi, azt mondja, amúgy részeg vagy? Nem vagyok részeg, a telefon, a rohadt telefon. Ja, Istenem, hát ezek ilyen dolgok, de tényleg, amióta ez van, és hihetetlen.

0: Szintén 8 órától.
1: Reklám.
0: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
0: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.

0: Pannon reggeli. Köszönjük, hogy minket választottak.
1: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból.
2: Különben neked ezek a régi mesterségek közül, hogyha régen élnénk, te mi lennél?
3: Úristen, várj, mi lennél?
2: Köcsögös? Köcsögös asszony?
3: Nem biztos.
2: Vajköfülő
3: asszony. Hát várj, de most milyen mesterséget kell válaszolni? Válaszhatok férfi mesterséget is?
2: Hát most férfiastok, ami
3: kovácsak
2: lenni.
3: Én mindig azt mondom, hogyha én férfi lennék, én asztalos lennék különben. Ha férfi, de nem vagy férfi. Hát jó, de ha az lennék, akkor asztalos lennék. Lennék férfi, én most is asztalos, de érted, nem érzem magamat képesnek rá.
2: Ja, értem.
3: Nem vagyok én jó az ilyesmiben. Hú, várj. Mi lennék? Én is szövögetnék. Csinálnék ilyen szőnyegeket.
2: Szőnyegeket?
3: Igen, azokat. Imádom a szövött szőnyegeket, különben nincs szövött szőnyegünk otthon. De én azokat annyira imádom, amikor elmegyek egy vásárba, és ki vannak téve, és annyira csodálatosak. Azt csinálnám biztos. Biztos, hogy nem nemezelgetnék, meg ilyesmi.
2: Batikolna?
3: Nem. Hú, várj, mit semmilyen, mondtad most? Semmilyen... Kovács, jó, a kovács az nehéz, az biztos nem. Hát
2: igen, de lehetnél, de vajküpölő asszony. Nem tudom én, lehetnél tehenésznő, lehetnél... Mi ezek, nem tetszenek?
3: Nem.
2: Akkor utána lehetnél mi minden? Hát lehetnél ilyen szövő, lehetnél királylány.
3: A királylányát akarom venni.
2: De az a baj, az nem foglalkozásod, a születni kell.
3: De én születtem is, csak más a foglalkozásom, és akkor sokan nem tudják, hogy királylány vagyok.
2: Ugye?
3: Nem, hát... Hú, ez érdekes, különben egy cipészet. Tudod, mi tetszik nekem mindig?
2: Na mi?
3: De hát az már nagyon kevesen foglalkoznak, akik, nem tudom, hogy milyennek a foglalkozásnak a neve, mesterségnek a neve, akik a nádfedeles tetőket készítik.
2: Á, hát tetőfedő. Nem?
3: Lehet, hogy tetőfedő.
2: Amúgy ez egy külön technika a náddal.
3: Az nagyon nehéz, az lehet, nagyon szép. Igen. Tudom, hogy így mindig így veregetik a nádat, hogy egyforma hosszúságú legyen. Egyszer láttam egy ilyen videót.
2: Ó, meg azt oda kell fogatni, az komoly. Igen. De láttam erről videókat, TikTok tele van vele, és akkor ott olyan, amikor tudod, nem csak úgy simán befedik, hanem ilyen brutál mintákat tudnak beletenni, meg az nagyon komoly szinten.
3: Cipész, az is jó egyébként. Egy csomó ilyen kis cipészműhely van egyébként Szerbiában.
2: Van Szabadkán is.
3: Nagy Becskereken is például. Szabadkán, cipész. Műhely.
2: Várjál, javító, vagy ahogy gyártanak cipőket?
3: Ahogy gyártanak.
2: Ó, mondj ő, igen?
3: Igen. És van olyan kis műhely, ahol a te megrendelésed alapján, tehát kitalálsz, hogy mit szeretnék, egy nem tudom én, olajzöld csizmát egy piros szívvel az oldalán, akkor elkészítik neked.
2: Na ezt már nevezem, az ilyeneket szeretem. Ezek szépek. Jó dolgok.
3: Sőt, hát a Gábor komám,
2: igen.
3: Ő úgy tudom, hogy ő rendelt is ilyen helyről cipőket, mert neki óriási lába van, és akkor elve nehezen talál magának, és akkor, magának, és akkor ezt így megcsinálják neki.
2: Én szerintem kovács lennék. Tudom, hogy nem kérdezted, de...
3: Akartam kérdezni. Kovács? Tényleg. Én egyszer voltam egy kovács műhelyben Jigger. Magyarországon, és ez nagyon-nagyon megterhelő munka.
2: Igen. Ja, de most fantáziázunk, nem az, hogy mi akarok lenni valójában, nem akarok kovást tenni, de az olyan cool, mikor
3: igen, ahogy kimondtam, hogy megterhelő, akkor mindjárt eszembe jutott, hogy ez lehet, hogy meggondolatlan kijelentés volt a részedről.
2: Igen, szóval a kovács
3: az... Jigger, igen, mert azt is úgy képzeld el, hogy egy ilyen fehér trikóba, vagy félmeztelenül ilyen nagyon kigyúrtan így ott van, és így üti azt a vasat közben, meg így izzad, meg így, nem?
2: Én magamat képzeltem el úgy, és meg voltam elégedve a látványa.
3: Igen, és közben rágyújtott egy szivarra. Szabad időben.
2: Az még jégeresebb, tényleg, hogy rádobok valami ilyen, amiben törölgettem a kezem, azt így rádom a vállamra. Nem tudom, valami jó anyag.
3: Mozzonyvezető, azt mondja anyag. Viktor a fülemben.
2: Hát de akkor, amikor Anett még köcsögös nő, én meg kovács, akkor még nem volt mozdony.
3: De én nem köcsögös nő vagyok, hát, én mondtál? Szövök.
2: Ja, akkor még nem volt vonat. Hát a vonat... Gőzmozdony. Hát jó, az is már később. Mi még a sötét középkorban
3: voltunk. Dobálod bele a szemet.
2: De melyik az, amit te akarsz tenni, az a sofőr, vagy hogy hívják azt? Vagy pedig az, aki, igen, mozdulj vezető.
3: Elölül a...
2: Masinista.
3: Aki? Masinista, bravo, Zetike.
2: Úgy hívják, hogy masinista?
3: Igen, bravo.
2: Ki a gőzöst, igazítsa. Ugye? Hát igen. És megy a gőzös kadizsára, hát most már nem megy, de jó van, nem baj. Sidek még ott vannak. Szóval, akkor, és abban az időben, és nem kovboly akartál lenni, hanem inkább mozdonyvezető? Egy gőzmozdonyvezető? Érdekes dolog. Tényleg ott abban az időben, ott a kovbolyoknál, na ott mi lennék? Kocsmárosné, az biztos. Ú, de én... el tudom képzelni, igen. Te küldenéd föntről a lányokat, meg ilyeneket tudok elképzelni.
3: Uramisten.
2: Mármint takarítani.
3: Nem.
2: Nem, én... nem?
3: Nem. Én kovboly feleség lennék.
2: Olyan van?
3: Van, én lennék az. mennék.
2: Komboly feleség?
3: Igen, fölülnék a lovunkra, és mennénk. Ennyi.
2: Nem is tudom, hogy ilyen van.
3: Igen, komboly ez. Megállnánk valahogy, gyújtanánk tüzet.
2: Ja, te ilyen karavánba sütnék. Akarsz menni.
3: Karavánna, abba, igen, igen. Úristen, mint a... Most rá vagyok, meg emlegettem itt Andan a Peaky Blinders, de ott vannak ezek a cigány karavánok. Istenem, hát ez milyen fantasztikus. Tudod, vannak ezek a szép kocsik, echós szekér, és olyanom lenne, és mennék. Mellettem ugye? Lovagolna a férjem, én irányítanám az én lovaimat, akik húznák azt a szekeret.
2: De ott akkor
3: mezítláb lennék,
2: de olyan sokan mennének,
3: nagy szoknyám
2: akkor
3: lenne.
2: Sokan mennétek, az
3: sokan.
2: Úgy a szép.
3: Jó, úgy igen.
2: Úgy az egész jönnének nép úgy
3: a zsófiék.
2: Hát igen, az tök jó.
3: Igen.
2: Én nekem jaj, lenne
3: nagyon,
2: valami,
3: ezt nagyon szeretném.
2: Nekem valamilyen fogadóm lenne, néha megszállhatnátok.
3: Vándorolni, jó.
2: De kell, hogy adjatok.
3: Neked fogadód lenne, az biztos.
2: De fizetnétek érte, nem csak úgy ingyen.
3: Nem, hát itt mi már akkor barátok lennénk.
2: Hát jó, van, kapnátok ingyen egy korsós sört.
3: Na jó.
2: Na,
3: jó,
2: az úgy, az ő korrekt,
3: az
2: nem?
3: Jó,
2: az úgy korrekt. Azt jelenti, hogy...
3: Kivenném így innen a felsőből a pénz.
2: Innen, Hanetti mutatja egy középről, természetesen itt egy kis apró. De igen, akkor már volt papírpénz, ugye? Akkor igen, mondjuk már volt, igen. Azt mondja nekünk csomból.
3: Sánta megjavítaná ott a kocsmádnak az ajtaját, akkor kapnánk még két sört ingyen.
2: Gábor meg fellépne.
3: Gábor meg fellépne.
2: Lehet, hogy ott maradhattok ingyen, tudod? Igen, lehet, igen, hogy ott maradhattok ingyen.
3: Zsófi az ott újraélesztene egy cowboyt, ha kellene.
2: A Zsófia csak adjon nekem valami cuccot, így beszúr ide a kezembe valamilyen vitamint.
3: Jó.
2: És akkor így...
3: És akkor csapolnád a söröket, mint az állat.
2: Igen, igen. Fjú,
3: lenne energiád.
2: Szóval azt
3: jaj,
2: mondja,
3: de jó lenne, Istenem, én annyira szeretném.
2: De most komboly akarsz lenni. Délután el fog menni.
3: Én nagyon sokszor játszottam az gyerekkoromban, hogy cowboy vagyok, vagy indián. Meg ugye azt is indián, sokszor tudom. Játszottam, hogy cigányasszony vagyok. Hát, én mindig nagyon vonzott ez a vándorlás, vagy ez a tudod, hogy mész és ügetsz a kis lovadon. És volt egy puskám. Volt egy nagyon nagy puskám, de ez nagyon, nagyon fantasztikusan nézett ki, nem ilyen bóvli valami kis vásári hülyeség, hanem
2: igazi
3: egy nagyon
2: puska
3: szép
2: volt.
3: Puskám volt, és akkor először eleinte azt kezdtem el játszani, hogy indián vagyok, és van egy ilyen puskám. Aha. Akkor utána, hát időnként akkor bejött ez a cowboy téma. Amikor a nagymamáméknál voltam, akkor még mindig azt játszottuk ott a fiúkkal, az utcabeli fiúk mindig jöttek játszani, és akkor azt játszottuk, hogy egy cigány család vagyunk, és volt egy lovaskocsijuk a mamáméknak.
2: Nekem vannak ötleteim, de ez mivel járt, hogy...
3: Azzal járt, hogy a nagymamáméknak volt egy lovaskocsija, de ló nem volt már.
2: Na, de kutya akkor biztos volt.
3: Kutya volt, és akkor pont, de a kutyának fontos szerepe
2: hát
3: volt. Volt egy kutya, úgy hívták, hogy Roza. És akkor volt ez a lovaskocsi, oda így fölmentünk, vittük magunkkal a kutyát. Volt a nagymamáméknál egy ilyen nagy fém doboz, amiben benne voltak anyukámnak ilyen régi ruhái, amiket én már így használhattam. Tehát hatalmasak voltak rám, de mindig azokba öltözködtem. És ott volt egy ilyen dibet anyagból készült ilyen hosszú szoknya, ilyen barna alapon, ilyen nagy rózsák, és akkor azt mindig föl kellett, kötelezően föl kellett vennem azt a szoknyát, az ott a cigányasszony szoknya, mezítláb voltam, és akkor fölültünk a lovaskocsira, és akkor azt játszottuk, hogy így megyünk a lóval. Ennyi, igen, ebből állt. De imádtam, nagyon imádtam.
2: És akkor mit csináltatok közben, azon kívül trippeltétek, hogy az
3: hát
2: megy?
3: Hát így beszéltünk.
2: De hogy?
3: Beszélgettünk. Hát ugye, hogy te szoktál a műsorban.
2: Tényleg úgy beszéltetek?
3: Igen, persze, igen, igen.
2: Na mutasd csak.
3: Nem mutatom, nem akarok diszkriminálni senkit. Mert ez nem, tehát hogy mi nem poinkodtunk ezen, hanem mi komolyan.
2: Ez komolyan,
3: tehát, hogy
2: komolyan,
3: ez
2: komolyan
3: mindig, igen, meg ott a nagymamáméknál volt egy család, akik így bedolgoztak. Romák voltak,
2: igen,
3: és volt, van egy lányuk a Bojana, és akkor ő is sokszor játszott velünk.
2: Ő azt játszott, hogy nem mondom
3: sem. Szóval, nem is igen, úgy,
2: ő is, igen, ő is ott volt veletek. És
3: ő is ott volt sokszor velünk, igen.
2: Na, hát ez mennyire jó.
3: Nagyon
2: mennyire
3: jó volt. Ja, Isten, kultúrák találkozása. Lenni, és úgy szeretném ezeket a játékokat játszani megint.
2: Hát de most miért nem játszol ilyeneket?
3: Sárba, meg... olyan jó. Csináltunk ilyen sárból golyókat, és akkor dobáltuk a járókelőket az utcán, meg zöld szilvával a néniket.
2: Zöld szilvával? Tehát rossz gyerekek volt, igazi falusi rossz gyerekek voltatok.
3: Az nem volt annyira publikus.
2: Az mondjuk annyira nem. Meg szöget nem rátorok a kocsi gumiához?
3: Azt nem.
2: Jó, van, hál' Istennek.
3: Azt nem.
2: Én egész gyerekkoromban végig készültem, de nem.
3: De tudom én, nekem ilyen két egyéniségem volt. Voltam én otthon.
2: Két
3: kis Anetka, aki egy ilyen végtelenül jó tanuló, igen, ilyen jó gyere, nagyon szófogadó, aha, tényleg egy kis szőke, kis tündérke, de amikor a nagyszüleimhez elvittek, igazából az szinte ugyanaz az utca, amiben mi is laktunk a szüleimmel, hát gyakorlatilag mondható egy utcának. Amikor elvittek a nagymamámikhoz, én ott átváltoztam. Ez az őrület volt. Annyira csintalan voltam, de azért, mert ott a nagymamámik környékén csak fiúk laktak. Volt ott egy fiú, aki rendős volt, mint én, a Tibike. Ő a Filipnek a rokona különben.
1: Tényleg nem ismerem.
3: A Filipünknek. Na mindegy. Tibike, akkor volt a Henrik, aki tőlem pár éve idősebb, akkor volt a Gege, aki már elköltözött Magyarországra, meg nem is tudom, tehát, hogy ő sokan. És mindig belevittek a rosszba, tehát mindig randalíroztunk, mindig tiszta koszok voltunk. Imádtam, jaj, Istenem, olyan jó.
1: Szóval
3: gyerek akarok lenni.
1: Ennyi. Hát délután menj ki, azt játsz az udvarba. Az így Béla, így felnőtt ki?
3: Az nem olyan.
1: Akkor nem tudom. Adjatok a lettek ötleteket, mit játszom ma délután az udvarba.
3: Gyerekkori helyekre kell elmenni.
1: Na a legjobb gyerekkori...
3: A főzeteket, a...
1: Azt
3: legjobb, a legjobb volt, az volt a kedvencem, amikor sárból, meg a diófának a virágából készítettem, és az ilyen tök jó összeállt, tudod a diófának a virágát, milyen az a zöld, ilyen olyan, mint egy ilyen kis hernyú, mint egy kis kövér hernyú, és azt így beledaráltam a sárba, és ezt kevergettem, és tudod, milyen jó nézett ki?
1: De nem etted meg, hál' Istennek.
3: Nem ettem meg, keresztesommal etettem meg.
1: Gondoltam, hogy valakivel megetetted.
3: Voltak a homokozomban ilyen formák, fényből, ilyen, mint a süti forma.
1: Igen.
3: Beleraktam homokot, letapasztottam, kiborítottam, és akkor mondtam Timinek, hogy jaj, hát ez süti. Nézd, csináltam neked süti, de most mit, ő, vagy én voltam, nem tudom, 6 éves, ő meg 3, vagy nem tudom, és így fogta szegény, és betömte a szájába.

0: Reklám.
1: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a Szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
3: Minőség és bőterméshozamú búzafajták, Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabető mag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
4: Műsorajánló.
5: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
4: 8 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Reklám.
1: Első alkalommal tesz vezetői vizsgát, vagy hosszabbítaná jogosítványát? A Zdravomed ND szeptemberi akciója önnek szól. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély képzés együtt csak 7000 dinár. Jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat mindössze 2800 dinár. Az akció szeptember 30-áig érvényes. Időpontfoglalás a 024 455 51 55-ös, vagy a 066 645 51 55 5-ös számon lehet. Zdravomed ND. Gondolkodj egészségesen, gondolj a Zdravomedre!
2: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrebia.rs oldalra.
3: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: keverve, nem felrázva. Annompresszó.
1: 8 óra 18 perc van, szép jó reggelt kívánok minden kedves rádióhallgatónak. Ez itt a Pannon Rádió, azon belül pedig a Pannon Presszó szól. Így a műsorunk elején mondom, hogy milyen témák lesznek a mai műsorban. Többféle témát fogunk érinteni, szóval elég változatos témakörrel készültünk. Lesz egy kis kultúra, egy kis színház. Urbán Andrással fogok beszélgetni, az Újvidéki Színház igazgatójával. Az idei évadról fogom kérdezni, elmondja, hogy milyen előadásokra számíthat a közönség idén. Ezen kívül hát lesz egy jó kis vajdasági program, születi napokkal készül Hajdújárás, Sövény Rudolffal, Hajdújárási helyi közösség elnökével beszél. Őket, hogy mi lesz az idei program, mert hogy az idei program is igen színesen sikeredett. Illetve sportot is érinteni fogunk, ami a témákat illeti. Meglepő fordulata a teniszvilágbajnok, világlanglistán. Djokovic a top 10-en kívül van, Sinner pedig az élen Irsai Lászlóval, a Sportacus teniszklub alelnökével beszélgetünk. Erről egy kis tenisz témáról. Illetve állítólag már most látszik az, hogy hová fognak utazni a legtöbben 2027-ben, szóval lesz egy kis turisztikai téma is, és egyéb aktuális érdekességek. Az SMS számunkat már biztos vagyok benne, hogy fejből tudjátok, 0636 21 605, arra bátorítalak benneteket, hogy írjatok nekünk, hogyha valamilyen mondani valótok van, hozzászólni valótok, esetleg kérdésetek, vagy például, hogyha épp egy vendég van nálunk, és van konkrétan kérdésetek hozzájuk, akkor legyetek bátrak is, írjatok nekünk Viberen, vagy Messengeren, vagy akár SMS-ben, ki mit szeret. Én számítok a figyelmetekre. Nagy Viktor és Vackovics Melissa alkotja a mai presszós csapatot, töltsük együtt a munkanapot.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Reklám.
1: Csillogó mosolyra vágyik. Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024-4100-202-es vagy a 065-9100-202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
2: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra, modern megoldások, az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. kupiklimu.rs.
3: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
4: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
3: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
5: Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.
6: Önnek is van takargatni valója?
7: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
6: Bármilyen van, befedjük.
7: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
6: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
8: Bővebb információ
7: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
6: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
7: 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
9: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
10: Várom a postást.
9: Jön a nyugdíj?
10: Azt várhatom.
9: A számlákat hozzák.
10: Na azt nem várnám.
9: Hát akkor?
10: Ma hozzák a 7 napot!
11: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
12: Programajánló.
13: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
14: hellovajdaság.com
15: Média támogató a Pannon RTV.

0: Manna Rádió. A te rádiód. A te hangod.
1: 8 óra 36 perckor néhány szó az időjárásról. Ködös, illetve hűvös reggelre ébredhettünk, de a ködfeloszlatást követően derültégre számíthatunk, csapadék nem várható. Napközben gyorsan melegszik a levegő, a legmagasabb hőmérséklet pedig 24-25 fok körül alakul majd. Gyenge helyenként mérsékelt északnyugati szél fújhat, fronthatásra nem kell ma számítani. Az elmúlt napok lehűlésének köszönhetően pedig országszerte csökkent a levegő pollen koncentrációja is, így a parlagfire érzékenyek panasza is enyhülhetnek, egy kicsit felélegezhetnek. A következő napokban tovább melegszik az idő, szerdán ugyanis 27, csütörtökön pedig már 28 fok körüli csúcsértékekre számíthatunk, és van egy útinfóm is, nagy fény környékén közúti ellenőrzés, szerencsés utat kívánunk!

0: Pannon Rádió. Rólad szól.
1: 8 óra 44 perc van, a folytatásban egy sportos hírt hoztam. Lóháton tör a csúcsa a 13 éves szabadkai tehetség, mert hogy a 13 éves szabadkai Angyéla Zsejkovics a kelebiai Ménesben működő Kocsia lovasklub tagja fogja képviselni a szerb válogatottat a Díj Lovaglub Balkán bajnokságon, amelyet szeptember 17-e és 20-a között rendeznek majd Belgrádban. Angyéla Foster Salvatella nevű lovával versenyez a gyermek kategóriában. A rangos nemzetközi versenyen való részvétel eddig sportpályafutásnak egyik legnagyobb elismerése, egyúttal pedig jelentős siker a szabadkai lovasport, illetve a lovasklub számára is természetesen. A Díj Lovaglub Balkán bajnokságot 12 év után tartják meg egyébként ismét Szerbiában. A gyakran lóbalettként emlegetett díjlovaglás rendkívüli pontosságot, figyelmet, fegyelmet, valamint a lovas és a ló közötti összhangot igényel. A versenyzőbáros előre meghatározott gyakorlatokat, illetve mozgásformákat hajt végre, miközben a bírók a technikai pontosságot, az engedelmességet, a hajlékonyságot, illetve a bemutató összhangját is értékelik. Angyéla első alkalommal képviseli Szerbiát a Balkán bajnokságon, és ez a verseny lehetőséget teremt számára, hogy a régió versenyzői és a szakemberei előtt meg tudja mutatni a tapasztalatát, a munkáját, illetve természetesen a tehetségét is.

0: Reklám.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordent. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
3: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: 9 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért Címgáz. Oh.

A Pannon Presszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553

0: Reklám.
1: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Minőségi és bőterméshozamú búzafajták. Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabető mag az Axereal-tól. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
4: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
5: Programajánló.
6: Ismét benépesül hajdújárás. Szeptember 18-a és 20-a között 58. születi napok. Kiállítások, kirakodóvásár, sport és családi programok, valamint finom ételek várják a látogatókat. Lesz babgulyás, marhapörkölt, birkapaprikás és hamburger is. Szombaton 19 órától Frederik Cornelius lép fel, majd szabadtéri retro buli következik. Vasárnap 17 órától Vastag Csaba ad koncertet. Ünnepeljük együtt a született hajdújáráson.
7: Média támogató a Pannon RTV.

0: Hegyezd a füled,
1: mert nincs itt semmi látnivaló.
0: Pannon Rádió.
2: A te hangod.
3: 9 óra 17 perc van a Presszó folytatásában, pedig filmes hírekkel jövök. A Csendes Barát a hivatalos magyar nevezés az Oscar-díjra, mert hogy Enyedi Ildikó Csendes Barát című filmje fogja képviselni Magyarországot a 99. Oscar-gálán a legjobb nemzetközi film kategóriában, ezt közölte a Nemzeti Filmintézet. Az Amerikai Filmakadémia szabályai szerint minden ország egy egész estés alkotást nevezhet ebben a kategóriában. A beérkezett filmek közül az akadémia tagjai választhatják majd ki azt az 5 alkotást, amely végül a versenybe szállhat az Oscar-díjért. A jelöltek végleges listáját egyébként 2027. január 21-én hozzák majd nyilvánosságra, és a 99. Oscar-díját adót majd így március 14-én fogják megrendezni, szokás szerint Los Angelesben. A hivatalos magyar Oscar nevezésről döntő testület a közleményében azt emelte ki, hogy Enyedi Ildikó filmje érzékeny és filozófikus párhuzamot von a növény és az ember kapcsolata között. A tavalyi velencei filmfesztiválon 6 díjjal, köztük a Luna Wedler alakításért a legjobb feltörekvő színésznek járó Marcello Mastioni díjjal jutalmazott alkotás érzelmes utazás.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Editor's Choice.
1: A Pannonrádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Pannon Rádióban.

0: velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.
1: Panorádió, a te hangod, 9 óra 33 perckor. Maradunk továbbra is a filmes témáknál. Ugye az előbb Magyarországról volt szó, most nézzük, hogy Szerbia hogyan készül az Oscar-díjra. Nos, hát Nenad Pavlovics Kirándulás című filmje, a szerbiai nevezés a nemzetközi film kategóriában az Oscar-díjra, tehát a Kirándulás, ez a film címe. A film Mítja Popovics 1957-ben megjelent műve alapján készült, és egy fiatal művésznek a folyón tett utazása örökíti lényegében meg, aki így menekül el a totalitárius társadalomtól és a családia, és a családi tragédia, hát talán árnyékától. A színészek pedig Stefan Vukic, Jovo Maksic, Predrag Miki, Manojlovic, illetve 20 év után ismét szerepel a filmben Sasha Ali is.

A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Pannon Rádió. A te hangod.
1: 9 óra 45 perckor hoztam egy nagyon jó kis hírecskét, egy érdekességet a nagyvilágból. Képzeljétek el, Horvátországban megjelent az első úgynevezett Csevapomat, vagyis az ételautomata, amelyben a nap 24 órájában friss sütésre kész csevapot lehet vásárolni. Az újdonság nagy érdeklődést váltott ki a közösségi médiában, ezt írja az index.hr. Az automatát egy népszerű hentes üzlet állította fel, ugye logikus módon, és a kínálatban a csevap mellett más friss hústermékek is megtalálhatók, tehát lényegében ez egy csevap automata. Az ötlet megosztotta egyébként az internetezőket, mert hogy voltak, akik nem értették, hogy kinek lehet szüksége az éjszaka közepén fél kilogramm csevapra. Hát mások szerint viszont kifejezetten praktikus a megoldás azok számára, akik például szombat délután vagy vasárnap döntenek úgy, hogy hát grillezni szeretnének, és nincsen otthon hús. Az automata ugyanakkor nagyon sok lelkes reakciót is kapott, és szerintem ez igazán érthető is. Az egyik hozzászóló az interneten például egyenesen az emberiség történetének egyik legnagyobb találmányának nevezte a csevapomatot. Szerintem azért nagyon aranyos kis kezdeményezés, és talán itt Vajdaságban van is értelme az ilyesminek.

0: Reklám.
1: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
3: Bomax. Csillogó mosolyra vágyik. Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024-4100-202-es vagy a 065-9100-202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
5: 10 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
5: Hírek.
8: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Loboda Árpád. Ma ünneplik a Szerb Egység, Szabadság és Nemzeti Zászló napját, amely az 1918-as Szaloniki front áttörésének évfordulóján tartanak. A központi ünnepséget hétfő este Banja Lukában rendezték meg, a szerbiai delegációt Gyuro Macut miniszterelnök vezette. Az idei megemlékezések részeként Belgrádban, a Szerbia palotában kitüntetéseket is átadnak, míg a boszniai szerb köztársaságban és a szerb közösségekben szintén ünnepségeket tartanak. A szerb kormány 2020-ban döntött arról, hogy szeptember 15-ét hivatalosan a Szerb Egység, Szabadság és Nemzeti Zászló napjaként ünneplik. Az állami intézmények, középületek, valamint a közvállalatok számára ilyenkor kötelező a szerb nemzeti szimbólumok és a zászlók ünnepélyes kitűzése. Nem kapott átrepülési engedélyt Bosznia-Hercegovinában a szerb kormány különgépe, amelyen Gyuro Macut miniszterelnök és a kormány több tagja utazott volna Banja Lukába tegnap. A szerb kormány szerint a kérelmet már szeptember 11-én benyújtották. Elmedin Konákovics, bosznia-hercegovinai külügyminiszter, ezzel szemben azt állítja, hogy a dokumentum csak szeptember 14-én érkezett meg, mindössze néhány perccel a tervezett felszállás után, miközben a szabályok szerint 72 órával korábban kell jelezni a hasonló berepüléseket. Belgrád valótlannak és rossz indulatúnak nevezte Konákovics állításait és közzétette a szeptember 11-i keltezésű diplomáciai jegyzéket is.
6: Választások 2026.
8: Benyújtotta választási listáját a köztársasági választási bizottságnak a Rasim Ljajić vezette Sandzsáki Demokrata Párt és a Montenegrói Demokrata Párt. A két párt közös kisebbségi listája a Rasim Ljajić Emberien nevet viseli, lista vezetője pedig maga Rasim Ljajić. A választási tömörülés 8053 hitelesített támogatói aláírást adott át. A Sandzsáki Demokrata Párt korábban az Ivica Dacic vezette koalíció tagjaként vett részt a választásokon. Az október 25-i előrehozott parlamenti választásokon azonban a Montenegrói Demokrata Párttal közösen kisebbségi listával indul. A két párt kampány szlogenje ideje a normalitásnak.
6: Választások 2026.
8: Menesztették Schmidt Máriát, és ideiglenesen bezár a budapesti terrorháza. Tar Zoltán kultúráért felelős magyar miniszter bejelentette, hogy megszűnt Schmidt Mária, a terrorháza múzeum korábbi főigazgatójának megbízatása. A múzeumot most ideiglenesen bezárják, amíg átvilágítják a kiállításokat, és rendezik a működés jogi kereteit. A tervek szerint a terrorháza még idén újra megnyílik. Az újraszervezés része az is, hogy szeptembertől az intézményt már nem Schmidt Mária alapítványa, hanem a Kulturális Vagyonkezelő Kft. Felügyeli.
0: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén jelenleg 17 fok van. Sok napsütésre számíthatunk a nap folyamán, de azért némi felhőzet megjelenhet. A meteorológusok szerint meleg front közeledik, a csúcshőmérséklet 25 fok körül alakul.
3: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Társadalmi célú felhívás.
3: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
5: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Reklám.
1: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Komplis, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereáltól. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
2: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordend Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024 561 112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordend.rs weboldalra. Nordend. Mosolyt varázsolunk. 024 561 112.
1: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashouse-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashouse 024 60 1887.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
4: Programajánló. Őszi gyertyafényes koncertsorozat a Szabadkai Zsinagógában, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány szervezésében. Szeptember 28-án gyertyafényes görsvinást a Görög Sisters zongoraduóval. November 9-én Mozart Requiem, a Virtuózó Orkesztra és a budapesti Jézus Szíve Jezsuita templom kórusának előadásában dr. Paskó Csaba vezényletével. November 19-én Autumn Leaves gyertyafényes őszi jazzest Varga Iván and Friends közreműködésével. Mindhárom hangverseny 19 órakor kezdődik. Jegyértékesítés szeptember 15-től a Szabadkai Zsinagóga információs pultjánál. Három este, három zenei világ, felejthetetlen zenei élmények gyertyafényben a Szabadkai Zsinagógában.
5: Média támogató a Pannon RTV.

0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.
1: 10 óra 22 perc van, ez itt a Presszó továbbra is, és hoztam egy érdekességet az országon belülről, egy érdekes összehasonlítást, mert hogy, vagy egy érdekes ellentétet, mert hogy képzeljétek el, többe kerül a juhok nyírása Szerbiában, mint amennyit maga a gyapjú ér, mert hogy a gyapjú kilogramonkénti ára jelenleg mintegy 35 dinár, miközben egyetlen állat megnyírásáért 400-450 dinárt is fizetni kell, és hát ráadásul sok helyen egyáltalán nincs felvásárlás, ezért a gyapjú gyakran hulladékként végzi. Erre hívja fel a figyelmet Milos Jankovics, juhtenyésztési szakértő a szerbiai közszolgálati televízióban. A szakember szerint miközben Szerbiában megtermelt gyapjú jelentős része kihasználatlan marad, az ipar külföldről is behozza ezt az alapanyagot. A gyapjú ugyanis nem csak a textiliparban használható fel, hanem kiváló szigetelő szallag, és akár szallag, szigetelő anyag, és akár műtrágya előállítására is alkalmas, ezt is hozzátette a szakértő. Jankovics szerint a juhtenyésztők számára a feldolgozás és a késztermékek értékesítése jelenthet egyébként kiutat ebből a történetből. A saját gazdaságukban például a hús feldolgozására, illetve a juhból készült termékek előállítására helyeznék inkább a hangsúlyt. A szakember arra is figyelmeztet, hogy fel nem használt gyapjú sokszor a természetben, a folyók, a patakok mellett végzi, így a probléma már nem csak gazdasági, hanem környezetvédelmi kérdés is. Európa több országában jóval szélesebb körben használják egyébként a gyapjút, talán okosabban felhasználják, mint mi, ez zárójeles info volt. Angliában például az építőiparban és a műtrágya előállításában is felhasználják, míg Skandináviában a hagyományos feldolgozási módok, köztük a nemezelés is jobban elterjedt, mint nálunk.

0: Műsorajánló.
1: Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kátszéle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.
1: 10 óra 38 perc van, a Presszó folytatásában egy sportos érdekes, képzeljétek el, a futás olyan, mint a drog. Egy hosszú futás során a szervezet kannabiszhoz hasonló vegyületeket termelhet. Ezt mondják legalábbis a kutatók, mert hogy a maraton és az ultramaraton alatt megemelkedik az úgynevezett endokannabinoidok szintje. Ezek a természetes anyagok részt vesznek és vehetnek a fájdalom, a stressz és a hangulat szabályozásában, illetve hozzájárulhatnak ahhoz a jól ismert futó eufóriához is. A kutatók szerint azonban nem minden futónál jelentkezik ez az érzés. Az ultramaratonistáknál a rendkívüli fáradtság, illetve a fájdalom akár el is nyomhatja ezt a kellemes érzést. Fontos azonban kiemelni azt, hogy ezek nem kannabisz vegyületek, hanem a szervezet saját természetes anyagai. Egyébként nagyon érdekes dolog ez a futó eufória, én nem tudom, hogy tapasztaltátok-e. Én ilyen hobbi futó vagyok, és hát szerintem a 20 év alatt, amíg futottam, szerintem 2-3-szor tapasztaltam meg ezt az érzést, és hát nagyon érdekes, ritkán van, nem tudom, hogy érdekel a véleményetek, aki rendszeresen fut. Tényleg csak így nagyon ritkán, így 10 évente egyszer érzitek meg ezt a futó eufóriát, vagy valamit rosszul csinálok, hogy ilyen ritkán érzem meg. Érdekel, hogy ti megtapasztaltátok-e, ez milyen érzés, mert ugye ez az, amikor futsz, és egyszer csak úgy érzed, hogy így ilyen feltörő öröm kap el, és így nem tudsz mit csinálni az örömtől, így nem tudsz megállni, egyszerűen csak futsz, és ilyen, nem is tudom leírni ezt az érzést. Valóban egy eufória érzése. Na hát akkor a futók véleményére vagyok kíváncsi. 0636 21 605 az SMS számunk, írhatok Viberen, vagy akár Messengeren is.

Kompresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553 910.

0: Akkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban. 10 óra 46 perc van, a folytatásban pedig útinfók, úgy hallottam, hogy Hajdújárás környékén közúti ellenőrzés, úgyhogy legyetek óvatosak és fokozottan figyelmesek, hogyha arra vezet az utatok, de bármerre mentek, a közlekedési szabályokat betartani, a biztonsági öv legyen mindig bekötve, ezt mindig elmondom, és ezt mindig komolyan is kell venni, nem csak hallani, hanem úgy is csinálni, ugye saját magatok, illetve a közlekedésben résztvevők számára is fontos. Egyébként most úgy látom, hogy a határátkelő helyeken nincs fennakadás, tehát szabad az út Magyarország irányába, Szerbia belépő oldalán sincsenek sorok, de hát ismeritek a határhelyzetet, ez bármikor változhat. Pillanatnyilag úgy tűnik, hogy szabad az út. Ha ellenkezőjét tapasztaljátok, hogy valahol találkoztok még rendőrökkel, akkor írjatok nekünk bátran 0636 21 605, és érdemes velünk tartani a folytatásban, hogyha szeretitek a teniszt, mert hogy ugye meglepő fordulat volt a férfi tenisz világrang listáján, Djokovic hosszú idő után ismét a top 10-en kívül található, miközben Jannik továbbra is a világ első pozícióját őrzi. Erről fogunk beszélgetni, teniszről fogunk beszélgetni a következő órában egy szakértővel.

0: Reklám.
1: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Komplisz, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabető mag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
2: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
3: Önnek is van takargatni valója?
4: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
3: Bármilyen van, befedjük.
4: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
3: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdasági épületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
5: Bővebb információ
4: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
3: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
4: 063 18 88 971.
6: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávia poliklinikán. 060 55 75 754.
3: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
6: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
7: 11 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
10: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Loboda Árpád.
8: Választások 2026.
10: Átadták a Vajdasági Magyar Szövetség dr. Pásztor Bálint nevű választási listát a Köztársasági Választási Bizottságnak. A párt 9531 támogatói aláírás gyűjtött össze, a listán 250 név szerepel az október 25-én esedékes parlamenti választásokhoz. A Nemzeti Kisebbségek Pártjainak esetében a természetes választási küszöb van érvényben, emellett a nemzeti kisebbségi pártok eredményét 35%-kal növelik is, és csak ezt követően osztják le a mandátumokat. Benyújtotta a választási listáját a Köztársasági Választási Bizottságnak a Rasim Ljajić vezette Sandzsáki Demokrata Párt és a Montenegrói Demokrata Párt is. A két párt közös kisebbségi listája a Rasim Ljajić Emberien nevet viseli, listavezetője pedig maga Rasim Ljajić. A Sandzsáki Demokrata Párt korábban az Ivica Dačić vezette koalíció tagjaként vett részt a választásokon. Az október 25-i előrehozott parlament választáson azonban a Montenegrói Demokrata Párttal közösen kisebbségi listával indul. A Szerbiai Népi Mozgalom teljes támogatásáról biztosította az egyetemista lista az egyetemisták győznek választási listát, és arra szólította fel a polgárokat, hogy támogassák azt a közelgő parlamenti választásokon. A mozgalom szerint az egyetemisták bátorságukkal és kitartásukkal bizonyították, hogy készek szembeszállni egy olyan rendszerrel, amely az elmúlt években elveszítette a polgárok bizalmát. A párt különösen Belgrád Koszovóval kapcsolatos politikáját bírálta, és úgy fogalmazott, hogy eljött az idő a változásra és arra, hogy a polgárok érdekei kerüljenek a párt érdekek elé. Az egyetemisták választási listáját korábban több koszovói szerb szervezet is támogatta.
8: Választások 2026.
10: És ma van a Szerb Egység, Szabadság és Nemzeti Zászló napja, amelyet az 1918-as Szaloniki front áttörésének évfordulóján tartanak. A központi ünnepséget hétfőn este Banja Lukában rendezték meg, a szerbiai delegációt Gyuro Macut vezette. Az idei megemlékezések részeként Belgrádban, a Szerbia palotában 12 órától kitüntetéseket is átadnak. A szerb kormány egyébként még 2020-ban döntött arról, hogy szeptember 15-ét ünnepnapnak nyilvánítják. Az állami intézmények, középületek, valamint a közvállalatok számára ilyenkor kötelező a szerb nemzeti szimbólumok és zászlók ünnepélyes kitűzése.
0: Időjárás.
10: Szabadkán és környékén jelenleg 19 fok van. Napközben főként napsütéses időjárásra számíthatunk, de némi felhőzet is megjelenhet. Komolyabb mennyiségű csapadék azonban nem valószínű. A meteorológusok szerint meleg front közeledik, a csúcshőmérséklet 25 fok körül alakul.
2: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.

A Pannonpresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553 910

0: Reklám.
1: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
2: Első alkalommal tesz vezetői vizsgát, vagy hosszabbítaná jogosítványát? A Zdravomed ND szeptemberi akciója önnek szól. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély képzés együtt csak 7000 dinár. Jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat mindössze 2800 dinár. Az akció szeptember 30-áig érvényes. Időpontfoglalás a 024 455 51 55-ös, vagy a 066 645 51 55-ös. Számon lehet. Zdravomed ND. Gondolkodj egészségesen, gondolj a Zdravomedre!
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kára György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
5: Ismét benépesül hajdújárás. Szeptember 18-a és 20-a között 58. szüreti napok. Kiállítások, kirakodóvásár, sport és családi programok, valamint finom ételek várják a látogatókat. Lesz babgulyás, marhapörkölt, birkapaprikás és hamburger is. Szombaton 19 órától Frederik Cornelius lép fel, majd szabadtéri retrobuli következik. Vasárnap 17 órától Vastag Csaba ad koncertet. Ünnepeljük együtt a szüretet hajdújáráson.

0: Pannon Rádió Lifestyle magazinja. Pannon Presszó.
1: 11 óra 16 perc van, és sportos témával folytatjuk a Presszó műsorunkat. Meglepő fordulat a férfi tenisz világranglistán. Novák Djokovic hosszú idő után ismét top 10-en kívül található, miközben Jannik Sinner továbbra is a világ első pozícióját őrzi. A szerb klasszis pályafutása során hosszú éveken keresztül meghatározó alakja volt ugye a világ teniszének, számtalan rekordot állított fel, és sokáig elképzelhetetlennek tűnt, hogy ne legyen ott a legjobbak között. Most azonban úgy tűnik, hogy új korszak körvonalazódik, a fiatalabb generáció egyre erősebben kopogtat Sinner, és Alcaraz mellett több tehetséges játékos is komoly kihívást jelent. De vajon valóban egy korszak végének vagyunk a szemtanúi? Djokovic még visszatérhet-e a legjobbak közé, és kik lehetnek a következő évek meghatározó játékosai? Erről beszélgetünk Irsai Lászlóval, a Spartacus teniszklub alelnökével. Üdvözlöm a Pannon Rádióban.
2: Köszönöm szépen, és üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Örülök, hogy itt van, és igen, nagy fordulat van most ugye a teniszben. Djokovic a top 10-en kívül. Mennyire számít ez rendkívülinek egy olyan játékos esetében, aki hát ennyire hosszú időn keresztül így uralta a teniszvilágát?
2: A Djokovicról tudni kell, hogy ő, tehát nehéz beérni minden szempontból, mert azt, amit ő elért, azt egyik teniszező se érte, se Federer, se Nadal, de viszont a biológia megteszi az övét. Ő 39 éves, igaz, hogy még most is oda bír állni a 14-5 évvel fiatalabb játékosokat, és képes azokat is legyőzni, amit se Nadal, se Federer nem tudott megcsinálni. Most az, hogy ő kiesett a top 10-ből, meg kell nézni az idei eredményeket. Ő az Ausztrál Openon döntőt játszott Alcaraz ellen. Az első szedben az Alcaraz letűrűte. Utána elveszett az ereje, mert az ötszettes meccsek a Grand Slam bajnokságok, és csak Alcaraz az 22-3 éves, ami nagyon fiatal és tehetséges, tehát nem bírta megnyerni a döntőt. De döntős volt egy major tornán, ami ott volt, Sinnert megvárta az elődöntőbe, ott 4-5 fiatal, jó játékost megvert addig, amíg odajutott a döntőig, és továbbra is Wimbledonba ott szintén bent volt a 4 között, ami egy melyik játékos mondhassa el saját magáról ebből az évből, hogy van ilyen eredmények. De azt kell tudni, hogy ő az idén sok pontot védett. A Roland Garroson ott sajnos kikapott, ha bár 2-0-ra vezetett az a brazil tehetség ellen, azt nem gondoltam volna, hogy elveszíti, és ott sok pontot elvesztett, mert tavaly ott is elődöntős volt. Tehát az US Openon is elődöntős volt tavaly, itt ezen a két nagy versenyen rengeteg pontot veszített. Ezért van most a top 10-en kívül. De az nem jelenti, hogy hogy nem kerül vissza a top 10-be, mert ő benne még mindig van nagy akarat, nagy erő,

0: amit szerintem ki fog még használni addig, amíg a pályára bír lépni, mert ő szeret teniszezni. Ezt, amit a Nadal is mondott, hogy mindent elért már, minek teniszezik, de azt Mikkel megjegyezte, hogy Djokovic szeret teniszezni. És ez így van. Ő nem fog visszavonulni az olimpiáig, az biztos, mert még az olimpiát meg szeretné védeni, hogy mennyire fog az sikerülni. A múlt olimpián Alcarazt győzte le a döntőbe, aztán még egyszer legyőzte Cincinnatibe. Na most az idén, hogy elment Cincinnatibe is, ott is az első körbe kiesett, ott is veszített pontot, és utána az US Openon is az első körbe kiesett, ahol szintén sok pontot veszített.
1: Akkor ezek szerint, ha jól értem, akkor Djokovicnak a motivációja, a céljai az egyáltalán nem ment lefelé, tehát ő ugyanannyira céltudatos, mint ahogyan eddig volt.
0: Olyan erőbedobása játszik, valami egészségügyi problémája van neki mostan, azt, amit nem árultak el, de mind a két meccsen hányása játszott tovább, meg stb., ami zavaró egy olyan nagy meccseken, mert ezt, mink, amit a tévén látunk, ez egy dolog. De előre van előkészítve az edzések, a kondi edzések, napi 8 órát pályán lenni, ami nagy megterhelés, és akkor jön a verseny, ami szintén kihívás, tétmeccsek, minden labda számít. Az Alcaraz most két labdán vesztette el a döntőt. Két labdán. Két 100%-os zicser labdát beütött a hálóba, és ott elment a meccs. Ennyi.
1: Ugye Sinner jelenleg a világranglista élénál. Mi az, ami ennyire kiemeli őt a mezőnyből?
0: Sinnernek van egy különleges játéka, ő jó magos, erős adogatásai vannak, de viszont én nem hiszem, hogy ez sokáig fog őnála tartani, mert az alkata magos, sovány, a lábai is soványok, ami nem biztos, hogy hosszú ideig bírja ezt a szintet tartani. Ő neki nagy forhendje van, nagy szervája van, bemegy hálóra, nehéz mellette elütni, mert magos, kinyújtsa a kezeit, akkor nehéz ellene, de viszont vannak itten fiatal játékosok, az olasz Coboli is, aki meg mostan a Shelton is, aki döntőt játszott az US Openon. Ő is egy fiatal tehetség, 23 éves még, US Open döntőt játszott, ő verte meg az Alcarazt 5 szetbe. Gondolom, ezek a játékosok mindig jobban és jobban fognak játszani. És Sinnernek se lesz könnyű megtartani az első helyet. Ő most kihagyta az US Open-t valami sérülésre hivatkozva. Most, hogy az a sérülés mennyire sérülés, az majd elválik, mert bejelentkezett a pekingi 500-as tornára. Ott majd elválik, hogy milyen sérülés van. Ide bejelentkezett a Djokovic is, de viszont az elitből az Zverev is, az Alcaraz nem, a Coboli, az Aliassim, amik top 10-es játékosok. Majd meglássuk Sinnert.
1: Vizsgáljuk meg egy kicsit a Sinner-Alcaraz párost, mert hogy úgy tűnik, hogy megvan a következő nagy rivalizálás. Láthatunk-e egy új Federer-Nadal vagy Djokovic-Nadal korszakhoz hasonló párharcot? Hogy látja?
0: Én úgy látom, hogy Alcaraznak is már vannak problémái. Először azt mondták, hogy a csuklója, aztán nem a csuklója, a könyöke, stb. Ez, hogy mennyire kihatása lesz az ő karrierire, azt majd elválik egy év után. Most még nem. A Sinnernek úgy szintén. Ők riválisok, az Alcaraz többször megverte a Sinnert, mint Sinner Alcarazt, de keveset játszottak még. Nem játszottak úgy egymásra 55-ször, mint Djokovic Federer, vagy Djokovic Nadal, ugye? Ez még az eleje. Az, hogy kinek lesz több ereje, az majd egy 5 év múlva meglátszik.
1: És ön szerint mennyire nehéz ma egy fiatal játékosnak eljutni a világ élére? Tehát mi kell ahhoz, hogy valaki ne csak így tehetséges legyen, hanem így hosszú távon meg is tudjon maradni?
0: A világ ranglistát azt 2500-ig rangsorolják. A 2500. helyre, hogy valamelyik játékos bekerüljön, két challenge-et meg kell neki nyerni. Az az alap verseny az ATP túron, amit meg kell neki nyerni, hogy kapjon 3-4 pontot, amivel rákerül a 2500. helyre. És akkor innen indul a további. Nagyon nehéz bejutni a top 100-ba, a 200-ba is, de ezeknek a fiatal teniszezőknek nagy akaratuk és nagy tehetségük van, aki odáig eljut. Minden versenyen ott kell lenni, ami megnyitó, akár kiesik az első körbe, akár nem, de ott kell lenni, hogy valami pontot szerezzen. Ha már főkerül a főtáblára, az azt jelenti, hogy kap 10 pontot. Egy ATP 250-es, hogy nem mondjuk a mestertornát, a 250-es ATP versenyen a selejtezőkből, ha bejut a főtáblára, az 10 pontot jelent. Az mindjárt a ranglistán sokat számít. Az 500-asokon ottan az első, a főtábláé 20 pont, az 1000-esén 30 pont, és így megy tovább. Most Djokovicnak aznak megvan, azt meg kell említeni, hogy a Golden Master, az a Golden Master az azt jelenti, hogy minden 1000-es versenyt legalább egyszer megnyert. Azt a Golden Mastert az se nem ért el Federer, se Nadal, se Murray, az csak a Djokovicnak van meg.
1: Ugye, hát nagyon sokan rajonganak Djokovicért, furcsa lehet őt most nem látni a világ ranglista első 10-ében. Ez inkább szomorú pillanat maga szerint, vagy egy természetes generációváltásnak a része?
0: A generációváltásról még korai beszélni, mert olyan 3 nagy játékos még nem alakult ki, habár sok fiatal tehetség van, Sinner, Alcaraz, most a Shelton is, Koboli, akik Aliassime, a kanadai, akik ott vannak, de ha megnézzük, nincsen nekik folyamatosan győzelmük. Az azt jelenti, Djokovicnak volt 42 egymás utáni meccsit, amit megnyert. Őtet csak McEnroe tudta megelőzni, McEnroe-nak 43 volt, Djokovicnak 41. Connorsnak nem jutott odáig. De ezek a fiatalok, amikor már megnyer 15 vagy 18 meccset, akkor utána kikap valakitől. Tehát még nagyon korai beszélni a váltásról.
1: A világranglista helyezés egyébként mennyire tükrözi egy játékosnak az aktuális formáját? Tehát mondjuk előfordulhat-e az, hogy valaki éppen, hogy hátrébb van a ranglistán, de egy tornán mégis képes legyőzni a világ elsőt?
0: Akik a 100-ba vannak, azok már mindegyik tud játszani. Uh-huh. Mindegyik mindent meg tud ütni, mindent meg tud játszani. Itten csak a fejbe zajlik le az, hogy mi történik a pályán. Djokovicnak az volt az előnye, hogy ő neki a feje nagyon erős volt, az, akinek senkinek olyan, de vannak itt fiatalok is, akik kezdenek úgy fejbe gondolkozni, de viszont egy top 20-as játékos simán megverheti Sinnert. Ha olyan napja van, jó érzi magát a pályán, ott van a feje, megverheti Sinnert.
1: És most evezünk egy picit a hazai vizekre. Mit lehet ebből a váltásból a vajdaság és a szerbiai teniszben profitálni? Tehát mit jelent a fiatal játékosok számára az, hogy egy új generáció készül a világ élére? Mondjuk úgy, hogy csak készül.
0: Hát az, hogy Szerbiába rengeteg gyerek teniszezik és teniszeskolába jár, az mind Djokovicnak az eredménye. A szülők is Djokovicot istenítik, ami igaz is, és ezért motiválják a gyerekeket is, hogy a teniszeskolába teniszre menjenek. Vannak fiatal játékosok, fiatal tehetségek, mondjuk rá nálunk van egy kislány, 18 éves, Virtlana, aki európai bajnokságot megnyert, tavaly az amerikai nyílt teniszbajnokságon a selejtezőket megnyerte, főjutott a főtáblára 18 éves korosztályba. Igaz, hogy a sorsolása nem volt neki szerencsés, mert az első kiemeltre húzták ki, de viszont három meccset megnyert az US Openon, ami egy nagy dolog. Főjutni a főtáblára egy olyan versenyen, az nem kis dolog. Igaz, hogy volt egy Tipsarevicsunk, aki ifjúsági Grand Slamet nyert, volt egy Troickink is, aki döntős volt ifjúsági Grand Slambe, tehát ez a nemzet egy teniszező nemzet, úgy mondjam. Most, hogy nem akarok dicsekedni, de a Spartak teniszklubnak tenisziskolájába körülbelül 200 fiatal gyerek van, akik rendszeresen járnak a tenisziskolába, és tehetségesek, szépen fejlődnek.
1: Pont erre majd akartam rákérdezni, hogy meséljen egy picit arról, hogy mi történik önöknél most a Spartacus klubban. Milyen versenyek várhatók, vagy most kezdődik az új szezon, vagy mi történik most önöknél?
0: A Spartak teniszklub az idén megnyerte az országos senior felnőtt csapat döntőt, a Zvezdát győztük le a döntőbe. A Zvezda úgy jött el megerősítve két orosz top 400-as ranglistás játékossal, amit gondoltunk, hogy letűrűnek bennünket a pályára, de sikerült Juhász Krisztián az egyiket megverte, akkor annak gyomorfájása lett mindjárt, mert biztos, hogy nem ócsói mentek el az Zvezdának játszani. A másik meg a Mirza Basics és Juhász Krisztián páros, a döntő párost megnyerték, és ebben megnyertük az országos felnőtt csapatversenyt. A Virtsanát, vagy Lanát azt már említettem, hogy Európa bajnokságot megnyert, benne volt az országos csapat bajnokságon, és azt is megnyerte Szerbia, ő első helyen játszott, Magyarországgal voltunk a döntőt játszani, és Európa bajnokságot elhoztuk. A Juhász Krisztiánunk, ő többszörös országos senior bajnok, meg ifjúsági bajnok, ő a mi nagy játékosunk még mindig, és vannak itten fiatalok, akik most fejlődnek ki, és reméljük, hogy a hónap vége felé lesz az ifjúsági csapatverseny, és van négy jó erős játékosunk, fiatalok, akikkel úgy nézzük, hogy megnyerjük az ifjúsági csapatversenyt is az idén.
1: még egy kérdésem maradt, először is gratulálni is szeretnék az eddigi sikerekért, viszont még egy kérdésem maradt, hogy gondoljunk egy kicsit a szülőkre is, akik azon gondolkodnak, hogy a gyereküket teniszre szeretnék íratni. Mit üzen azoknak a szülőknek? Mire kell figyelni? Hány éves korba kezdjék? Miért érdemes a teniszt választani?
0: Először is a tenisziskolában 6 éves kortól lehet jelentkezni, de hogyha olyan a gyerek, hogy egy kicsit fejlettebb, magasabb, akkor már 5 éves kortól is. A versenyek már 10 éves korhatártól kezdődnek. Most volt nálunk a hétvégén a 10 éves korosztályos bajnokság, ahol meglepően 60-70 fiatal gyerek az országból megjelent, és egy nagy verseny alakult ki. Tehát a szülőknek azt üzenem, hogy minél előbb a tenisz az mindig egy nagyon jó sport, és sok fejlődést hoz a gyereknek szellemileg is, meg testileg is.
1: Érsai Lászlónak, a Spartacus Tenisz Klub alelnökének nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönöm én is.

0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
0: Reklám.
2: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
3: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
4: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
3: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
5: Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.
0: Műsorajánló.
6: Hírek, érdekességek és újdonságok a rockzene zűrzavaros világából.
7: A dallamosabb rocktól a kemény metálig. Minden, ami gitárzene.
8: Rocky Deal, Scofival. Minden szerda este 10 órától a Pannon Rádióban.

0: velünk a zene, mindig veled van. Panna Rádió, a te hangod.
1: 11 óra 48 perc van, a folytatásban friss határinfo, összeszaladt egy picit a sorra, a Horgosi nagyhatáron fél órás a várakozási idő, ez az info pedig annak szól, aki Magyarország irányába tart, a többi átkelőnél pedig nincs 15 percet meghaladó várakozási idő, és úgy látom, hogy nincsenek fennakadások Szerbia belépő oldalánál sem. Amennyiben frissebb infótok van, azt várom sok-sok szeretettel. 0636 21 600 az SMS számunk, és hogyha találkoztok valahol rendőrökkel az útakon, akkor azt is írjátok meg, és maradjatok velünk továbbra is, ugyanis hamarosan pontban délben híradóval jelentkezünk.

cor, és most. Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei. A Panorádióban.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: Visszérkezelés és az EREG Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a Szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: 12 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért.

0: Híradó.
1: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Loboda Árpád. A híradó témái közül kiemeljük, javában tart a szerbiai pártok felkészülése a választásokra. Tegnap kifizették az egyszeri állami támogatást a szerbiai nyugdíjasoknak, és nehézségekkel kell szembesülniük azoknak, akik még nem szerezték be télire a tüzelőt. Mondom a részleteket.
2: Választások 2026.
1: Átadták a Vajdasági Magyar Szövetség dr. Pásztor Bálint nevű választási listát a Köztársasági Választási Bizottságnak. A párt 9531 támogatói aláírás gyűjtött össze, a listán 250 név szerepel. A lista első helyére dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke került, aki az átadáskor azt mondta, részletes, mindenre kiterjedő választási programot állítottak össze, és az eddigi eredményeikről is beszámolnak a következő hetekben. Mint mondta, a magyar összefogás szlogennel a VMS azt kívánja hangsúlyozni, hogy a jövőben is a vajdasági magyar közösség összefogását szeretné képviselni a szerbiai parlamentben. A párt programjának célkitűzéseit a vajdasági magyar közösség tagjaival közösen határozták meg, és az elmúlt időszak érdekképviseleti munkáját is velük együtt végezték. A VMS-t más magyar pártok és civil szervezetek is támogatják, tette hozzá az elnök. A párt szerint az október 25-i választásokon rájuk leadott szavazatok biztosíthatják, hogy a következő parlamenti ciklusban is legyen magyar érdekképviselet, mivel a VMS az egyetlen magyar listaként induló választásokon.
3: Szlogenünk a magyar összefogás, hiszen ahogy az elmúlt időszakban, úgy a jövőben is a magyarok összefogását szeretnénk kidomborítani, kiemelni, azt megjeleníteni itt a szerbiai parlamentben. Fognak bennünket más magyar pártok és civil szervezetek is támogatni, de nem elsősorban ezt jelenti a magyar összefogás, hanem azt, hogy a magyarokkal, az emberekkel, a vajdasági magyar közösség tagjaival közösen definiáltuk a program célkitűzéseit, illetve velük együtt folytattuk az elmúlt időszakban is az érdekképviseleti munkánkat, amennyiben az emberek bizalmat szavaznak október 25-én a Vajdasági Magyar Szövetségnek, akkor lesz magyar erő a szerbiai parlamentben a jövőben is, hiszen a miénk az egyetlen magyar lista, éppen ezért arra szeretném kérni a Vajdasági Magyar Közösség tagjait, hogy támogassanak bennünket.
1: Elkezdődött az egyetemista mozgalom 11 pontos programjának, az egyetemista tervnek a bemutatása Vajdaságban. A terv három fő területre összpontosít: a korrupció elleni küzdelemre, az oktatásra és a gazdaság fejlesztésére. A terv bemutatása ma kezdődik Vajdaságban, majd egy nappal később Kelet-Szerbiában folytatódik. Nyugat-Szerbiában szeptember 17-én, Dél-Szerbiában 18-án, Belgrádban és Közép-Szerbiában pedig szeptember 19-én ismertetik a programot. Az egyetemisták szerint a terv célja, hogy egy olyan állam kialakítása, amelyben az intézmények a polgárokat, nem pedig a párt érdekeket szolgálják. A polgárokat arra kérik, hogy olvassák el és írják alá a tervet, valamint aki szeretne aktívan részt venni a választási kampányban, a standoknál megadhatja elérhetőségeit is. Benyújtotta a választási listáját a Köztársasági Választási Bizottságnak a Rasim Jajić vezette Sandzsáki Demokrata Párt és a Montenegrói Demokrata Párt. A két párt közös kisebbségi listája, a Rasim Jajić ember ilyen nevet viseli, listavezetője pedig maga Rasim Jajić. A választási tömörülés 8053 hitelesített támogatói aláírást adott át. A lista mind a 250 parlamenti képviselői helyre állított jelölteket, akiknek több mint fele nő. A Sandzsáki Demokrata Párt korábban az Ivica Dačić vezette koalíció tagjaként vett részt a választásokon.
2: Választások 2026.
1: Hétfőn kifizették az egyszeri állami támogatást a szerbiai nyugdíjasoknak, amely a nyugdíj összegétől függően 20 ezer és 35 ezer dinár között mozgott, mellettük a gyermekpótlékban, a szociális segélyekben, illetve a veteránpótlékban részesülők is megkapták az egyszeri segélyt. Rózsa Krisztina összeállítása.
0: Azok a nyugdíjasok, akiknek a havi juttatása kevesebb, mint 31.092 dinár, 35.000 dinárt kaptak. Ebbe a kategóriába több mint 459.000 nyugdíjas tartozik Szerbiában. Azoknak, akiknek a havi járandósága 31.092 és 56.851 dinár között van, 27.500 dinárt utaltak a számlájukra. Ez mintegy 548.000 embert érint. A magasabb nyugdíjjal rendelkezők egyszeri 20.000 dináros támogatásban részesültek. A nyugdíjasok elmondása szerint nagy segítség számukra a támogatás. Nagy István, hajdújárás.
4: Hát mindenféleképpen, mint nyugdíjasnak, természetesen, hogy segít, és hát most jöttem érdeklődni, hogy a postabank átutalta-e a számlámra, mint kiderült, igen, azzal, hogy hát nem kaptam értesítést, de majd bizonyára megkapom utólag.
0: Rácz Jolán, Királyhalom.
5: Mekkora segítség önnek ez a támogatás?
6: Hát hatalmas segítség, az biztos hatalmas, mert az árok azok katasztrófa.
5: Van-e valamilyen terve, hogy mire fogja költeni?
6: Számlákat fizettem már belőle. Meg hát jó van tűzevaló, meg kaja, amikkel.
0: Sinisa Amáli pénzügyminiszter megköszönte a nyugdíjasoknak mindazt, amit Szerbiáért tettek, és hangsúlyozta, hogy fontos példát mutatnak a fiatalabb generációknak. Kiemelte, hogy decembertől pedig 7,5%-kal emelkednek a nyugdíjak, miközben a kormány további támogatásokat és gazdasági fejlesztéseket ígér. Ami mindannyiukhoz kapcsolódik, az az, hogy ahogy Vučić elnök már pénteken bejelentette, a nyugdíjakat is megemeljük, nem január 1-től, hanem már december 1-től, 7,5%-kal a svájci formula alapján. Alexander Vučić hangsúlyozta, hogy a gazdasági támogatások a békének, a stabilitásnak és az ország gazdasági megerősödésének köszönhetők, valamint kiemelte a szociális és idős otthonok dolgozóinak 12%-os béremelését is. Gratulálok a nyugdíjasoknak, a veteránjainknak és mindazoknak, akik ma támogatást és pénzt kapnak. Szeretném még egyszer emlékeztetni a szociális központokban, gerontológiai központokban és idős otthonokban dolgozókat is, hogy az ő fizetésük 12%-kal emelkedik. A nyugdíjasok szeptember 22-e és 25-e között további 6000 dináros támogatást is kapnak az állami részvény alapból. Erre külön nem kell jelentkezni. A kormány korábbi közlése szerint az intézkedés mintegy 1.663.000 nyugdíjast érint, és 377,2 millió eurót különítettek el rá.
1: Az emelkedő energiárak hatása a tüzelőanyagok beszerzésénél is egyre inkább érezhető. Azoknak, akik nem gondoskodtak időben a szükséges készletek beszerzéséről, most több nehézséggel is szembe kell nézniük. Egyrészt az emelkedő üzemanyag árak miatt jelentősen megnövekedtek a beszerzési költségek, másrészt az erdőtüzek következtében kialakult készletkiesés tovább szűkíti a rendelkezésre álló kínálatot. Balázs Zita és Halász Zoltán riportja.
7: Az idei nyáron tomboló erdőtüzek hatása a tűzifa vásárlásakor lesz igazán érezhető. A fatelepek tulajdonosai szerint az elégett fa mennyiség mellett a munkaerőhiány és az emelkedő üzemanyagárak is komoly nehézségeket okoznak számukra. Az idei szezonban egy köbméter tűzifa ára várhatóan 10-11 ezer dinár között alakul. A szénára szintén emelkedett, elsősorban a megnövekedett üzemanyag költségek miatt. Az import szénért jelenleg 18 és 23 ezer dinár közötti összeget kell fizetni tonnánként. Basics Pálkovics Lajcsó, fatelep tulajdonos.
8: Ami a szenet illeti, ott továbbra is fönnáll az a probléma, hogy a hazai bányákon nincsen szén, csak a behozatali szén, az pedig a nem nálunk elsősorban a Czolgorai Plévlié és a Bossziai, a Krekai és a Bárvicsi szereket tudjuk kínálni vevőknek. Az árak az elmúlt évekkel viszonyítva nem változtak nagyba, ugyanis az euró, hál' Istennek, egyelőre még stabil, de az üzemanyag ár emelkedése véget kénytelenek voltunk 500-tal 1000 dinárral megemelni az árakat.
7: A tél közelettével egyre többen keresik fel a fatelepeket, hogy időben beszerezzék a fűtéshez szükséges tüzelőt. Jelenleg a pellet kivételével minden tüzelőanyagból van elegendő készlet. A kereskedők szerint azonban egy hirtelen meginduló vásárlási hullám könnyen várólistákat eredményezhet. Az ellátást tehát egyelőre biztosított, a legnagyobb kérdés viszont az, hogyan alakulnak majd az árak. Németh Zsolt, fatelep tulajdonos.
9: Elkezdték nagyon vásárolni pár hete, úgyhogy most attól tartunk, hogy az árak föl fognak menni, az miatt, mert a vásárlás az nagyon megindult. Igazából most leszem a pelletből, abból folyamatosan hiány van szintén.
10: Esetleg a nyári hónapokban, vagy a tavaszi hónapokban, így az év folyamán vásároltak-e az emberek, vagy most indultak meg?
9: Vásároltok folyamatosan, de most egy pár hete kicsit jobban érezhető, hogy megindult. Tehát az emberek, ahogy közeledik a tél, ugye kicsit beindultak jobban.
7: A tüzelőanyagok árának emelkedése mellett az energiaárak alakulása ugyancsak jelentős hatással lehet az olyan háztartások kiadásaira is, akik gázzal vagy árammal fűtenek. Az energia drágulása ugyanis a gáz és a villanyáram árának növekedését is maga után vonja, ami különösen a fűtési szezonban jelenthet nagyobb terhet a háztartások számára.
1: A pontos idő 12 óra 11 perc.
11: Időjárás.
0: Vajdaságban pillanatnyilag 22 fok van, verőfényes napsütésben van részünk, és a nap további részében is. Ugyanilyen időre számíthatunk, sőt, még az elkövetkező napokban is. Csapadék nem valószínű, a nappali csúcsértékek ma a 24 fokot érik el.
12: Az időjárás jelentés támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
11: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
13: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
12: Bomax.
14: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
15: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
14: Időpont foglalása 024-561-112-es telefonszámon.
15: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112 www.nordend.rs.
16: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Komplis, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: programajánló.
1: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
2: hellovajdaság.com
3: Média támogató a Pannon RTV.

0: Érezd a zenét. Érezd a pillanatot. Panorádió. A te hangod.
1: Panorádió, a te hangod, ez itt a Presszó. Továbbra is szüreti napokra készülnek Hajdújáráson, ahol idén is a hagyományok, a közösség és természetesen a szőlő, a bor kerül a középpontba. A rendezvény évről évre sokakat megszólít, hiszen nem csak a helyieknek, hanem a környékbelieknek és a hazalátogatóknak is kiváló alkalom a találkozásra, a kikapcsolódásra és természetesen a közös ünneplésre is. Hogy milyen programokkal készülnek, mi minden várja a látogatókat, és mit jelent a szüreti nap a Hajdújárás közösség számára, arról Sövény Rudolfot, a szervezőbizottság elnökét kérdezem. Üdvözöllek a Panorádióban.
2: Szervusz, és üdvözlöm a rádió hallgatóit. Mit jelent nekünk a születi napok Hajdújáráson? Mindent. Mert hogy ez egyben ugye falunapok is, és mivel a szám is, amit mondja, hogy 58. idén már, tehát egy nagyon hosszú múltra visszatekintő háromnapos rendezvényről beszélünk, ahol nagyon sok emlék, nagyon sok barátság, talán még szerelmek is szövődtek, és én azt gondolom, hogy aki volt a hajdújási születi napokon, azoknak túlnyomó többsége jó emlékekkel távozik onnan el. Bízom benne, az itteni hétvégén is így fog lenni, mi biztosan meg fogunk ezért mindent tenni, azt gondolom, és valóban az a cél is, hogy mindenki úgy érezze magát, hogy otthon van, és ilyenkor azt is el kell mondani, hogy ugye falunk kevesebb, mint 2000 fős, de hát ezen a rendezvényen legalább háromszor annyian teszik tiszteletüket, és a három nap alatt különböző programokban részt vesznek, tehát azért ez is azt mutatja, hogy egy nagyon komoly rendezvényről van szó.
1: Mikor lesz idén, illetve milyen rendezvényre számíthatnak idén az érdeklődők? Olyan lesz, mint az előző, vagy lesznek újdonságok? Mivel készültök?
2: Mi egy ilyen, hogy is mondjam, csak hagyományunkat megtartó rendezvényt tartunk. Nem is nagyon szeretnénk a különböző kialakult programpontokon változtatni. Pénteken ugye indul a szeptember 18-án pénteken indul a rendezvény, az ünnepélyes megnyitóval 18 órakor bekötve egy ünnepélyes vagy egy istentiszteletet is tartunk, egy gyümölcsszentelő istentiszteletet. Ezt követően a kiállítást megnyitjuk, majd a hagyományos Csőrege udvar várja az embereket és az itelátogatókat. Szombaton általában ugye a sport, a szórakozás és a család és a gyerekekről szól. Délelőtt a hajdújárási általános iskolások lesznek különböző programokon részt, ahol a tanítónénik segítségével próbáljuk nekik is, őket is bekapcsolni a születi napokba, és köszönjük itt is, köszönjük a lehetőséget és a segítséget a tanítónéniknek, valamint ugye motoros találkozó is van, kispályás labdarúgó mérkőzés testvértelepüléseinkkel, délután foci meccs a labdarúgó pályán, este Frederik Cornelius fellépése, azt látom az utóbbi időben nagyon ismerté vált, egy nagyon szimpatikus fiatal emberrel van szó, ő fog nálunk fellépni este 7 órától, 8 órától pedig egy a DJ Lörkével egy szabadtéri retro bulit tartunk, és ezzel lezárjuk a szombatot. Persze azt nem kell elfelejteni, hogy mindkét napon, szombaton és vasárnap is muzsika szó, jókedv és finom falatok várják az embereket, tehát lesznek mindenféle megszokott dolgok, amelyekért érdemes kilátogatni. Valamint ugye vasárnapi nap az Isten tisztelettel úgy szintén kezdődik, is a hajdújárási templomban, azt követően pedig ugye már 11 órától az udvarban, a helyi közösség udvarában a tradicionális ászok húzzák a talpalávalót, tehát jó kedv mindenképpen adott lesz. Délután 2 órakor indul a kultúrműsor, környékbeli helyi és környékbeli művelődési egyesületek fellépésével, azt követően sztár fellépünk Vastag Kraba, kiszenekaros koncertet ad, majd pedig a nap zárásaként és a rendezvény zárásaként gazdag tombola húzás lesz. Idei évben is kitettünk magunkért, komoly tombola nyereményeket lehet nyerni.
1: Ugye a szőlő és a bor természetesen meghatározó része ennek a rendezvénynek, és mennyire ilyen még erősen a szőlőtermesztés hagyománya a településen?
2: Azt gondolom, hogy volt egy időszak, amikor nagy mértékben ez lefele ívelő ágban volt. Most azt látom, hogy egy picit, ha nem is nagy mértékben, de egy picit felfele megyünk, mert hogy egyre többen érdeklődnek a bortermelés, a szőlőtermelés iránt, és egyre többen is próbálkoznak, foglalkoznak vele. Úgyhogy én ilyen téren nagyon is bizakodó vagyok, és örülök neki, hogy vannak fiatalok is, akik már próbálkoznak ilyen dolgokkal. Mindenképpen hasznos és jó, mert ugye hát valamilyen téren mondhatjuk azt, hogy hajdújárás is, meg talán sok településsel kapcsolatban el lehet ezt mondani, hajdújárás is a szőlőnek is köszönheti a kialakulását. A szőlő és a vasút, ez a kettő kombinációjának köszönhető alakult ki, lehet mondani. A 19. század végén, 20. század elején hajdújárás, úgyhogy éppen ezért is egy nagyon fontos dologról beszélünk, úgyhogy jó ezt látni.
1: Számítotok-e vendégekre a környező településekről, illetve távolabbról hazalátogató hajdújárásiak? Mit mutat eddig a tapasztalat? Mit látsz az embereken?
2: Igen, mindenképpen. Ilyenkor most nagyon sokan hazalátogatnak, úgy időzítik a hazajövetelüket, hogy a születinapokra mindenképpen tudjanak jönni. Ugye az is, ez annak is köszönhető, hogy már régóta van egy ilyen megállapodásunk, hogy Palics, hajdújárás és Horgos egymás utáni hétvégéken rendezik meg a születinapokat, tehát előre már ki lehet számolni, tudhatják az emberek, hogy mikor lesznek a születinapok hajdújáráson, mikor lesznek Horgoson, mikor lesznek Palicson, és éppen emiatt is sokan elérnek, valamint a környező településekről, meg ahogy mondtam már, a határon túló testvér településről is jönnek. Én azt gondolom, hogy tényleg egy színes és egy jókedélyű csapat szokott ilyenkor összejönni.
1: És van még egy kérdésem hozzád. Személy szerint mit jelent neked ez a rendezvény? Van olyan pillanat a születinapokon, amit így minden évben különösen vársz, vagy egy emlék, amit így sosem fogsz elfelejteni?
2: Ez nagyon jó kérdés, köszönöm. Azt gondolom, hogy nem csak nekem, mindannyiunknak, amikor tervezőknek, amikor a harmadik nap vége fele már, amikor már szinte energiánk már nincs, már teljesen kifáradtunk, akkor, amikor látjuk, hogy nem tudom én mondjuk a sztár fellépő, éppen az aktuális sztár fellépőnél, vagy a tombola húzásnál, ott a nap vége fele, hogy hát mennyi ember van ott a focipályán, meg ott az egész helyközösség környékén, akkor azt gondolom, hogy ezért csináljuk. Ilyenkor megtelik a szívünk egy kis örömmel és elégedettséggel, és talán az bizonyítja, hogy jó az, amit csinál.
1: Sövény Rudolfnak köszönöm szépen az információkat, nagyon sok érdeklődést és szuper hangulatot kívánok nektek az idei évre is.
2: Köszönjük a lehetőséget!

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.hu.

0: Manna Rádió. A te rádiód. A te hangod.
1: 12 óra 46 perckor hoztam programötleteket. Szeptember 17-e és 20-a között 41. alkalommal rendezik meg Nagy Kikindán a Tök napokat. A négynapos rendezvényen a látogatók megkóstolhatják a hagyományos bánáti reggeli fogásait, és különféle tökből készült finomságokat is természetesen, hogyha már tök napról van szó. Emellett kulturális gyermek- és sportprogramokkal, irodalmi pályázatokkal, valamint halászléfőző és tökös étel készítő versennyel is várják az érdeklődőket. A Tök napok minden estéje zenés programmal, illetve nagyszabású koncerttel zárul. És hogyha már ősz, akkor Kukorica Fesztivál lesz Tordán a 18. szeptember 18-án pénteken és 19-én szombaton. Számtalan program, kukoricatörő verseny, főzőverseny, halászverseny, gyermekprogramok, happarti és kirakodóvásár is várja az érdeklődőket. Látogassatok el a Pannon Presso honlapjára, és ott megtaláljátok a részletes programot.

0: again. Ya toc.
1: Reklám.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Csillogó mosolyra vágyik, nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a szabadkai Primus Dental Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dental Centrum.
5: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
6: Várom a postást.
5: Jön a nyugdíj?
6: Azt várhatom.
5: A számlákat hozzák.
6: Na azt nem várnám.
5: Hát akkor?
6: Ma hozzák a 7 napot.
7: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
8: 13 óra van.
9: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
10: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
9: Önökkel, önökért, Címgáz.
8: Hírek.
11: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Loboda Árpád.
9: Választások 2026.
11: Átadták a Vajdasági Magyar Szövetség dr. Pásztor Bálint nevű választási listát a Köztársasági Választási Bizottságnak. A párt 9531 támogatói aláírás gyűjtött össze, a listán pedig 250 név szerepel. A parlamenti választás október 25-én tartják. A nemzeti kisebbségek pártjainak esetében a természetes választási küszöb van érvényben. Emellett a nemzeti kisebbségi pártok eredményét 35% növelik, és csak ezt követően osztják le a mandátumokat. A Szerbiai Népi Mozgalom teljes támogatásáról biztosította az egyetemista lista. Az egyetemisták győznek választási tömörülést, és arra szólította fel a polgárokat, hogy támogassák azt a közelgő parlamenti választásokon. A mozgalom szerint az egyetemisták bátorságukkal és kitartásukkal bizonyították, hogy készek szembeszállni egy olyan rendszerrel, amely az elmúlt években elveszítette a polgárok bizalmát. A párt különösen Belgrád Koszovóval kapcsolatos politikáját bírálta, és úgy fogalmazott, hogy eljött az idő a változásra és arra, hogy a polgárok érdekei kerüljenek a párt érdekek elé. Az egyetemisták választási listáját korábban több koszovói szerb szervezet is támogatta.
9: Választások 2026.
11: Alekszandar Vučić szerb köztársasági elnök a Szerb Egység, Szabadság és Nemzeti Zászló napja alkalmából kitüntetéseket adott át érdemes személyeknek és intézményeknek a Szerbia palotában. Az ünnepségen összesen 55 kitüntetést adtak át, köztük a Karagyurgye csillag első és második fokozatát, valamint a szerb zászló rendjét. A kitüntetettek között orvosok, professzorok, újságírók, művészek és más közéleti személyiségek szerepelnek, köztük posztumusz Milica Bajcetić professzor is. A szerb köztársaság rendjének nagy nyakláncát Kasim Zsomárt Tokajev kazak elnök kapta, a Szerbia és Kazasztán közötti békés együttműködés és baráti kapcsolatok fejlesztésében szerzett érdemeiért. 43 nyugat-nílusi lázzal fertőzött esetet regisztráltak Szerbiában. A dr. Milan Jovanović Batut közegészségügyi intézet adatai szerint június 1-e és szeptember 13-a között az ország 10 körzetében azonosították ezeket a betegeket. A megbetegedések közül 40 esetben a betegség neuroinvazív formája alakult ki, amely az idegrendszert is érintheti. A legtöbb esetet, 14-et Belgrádban regisztráltak, ezt követően követi a Délbácskai körzet 9, a Sumadiai körzet 5, valamint a Közép-Bánati körzet 4 esettel.
8: Időjárás.
11: Szabadkán és környékén jelenleg 23 fok van, a délután hátralevő részében is főként napsütéses időjárásra számíthatunk, de némi felhőzet is megjelenhet, viszont komolyabb mennyiségű csapadék nem valószínű. A meteorológusok szerint ez már egy meleg front, ami holnap folytatódik, a mai csúcs hőmérséklet 25 fok körül alakul.
4: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
8: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Társadalmi célú felhívás.
4: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
1: Média támogató a Pannon RTV.
8: Társadalmi célú felhívást hallottak.

A Pannon Press Suit támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Lifestyle magazinja. Panno Rádió, a te hangod, ez itt a Panno Presszó továbbra is. Új évad, új előadások, új kérdések, és persze régi történetek, amelyekről kiderülhet, hogy talán egyáltalán nem is olyan régiek. Az Újvidéki Színház a 2026-27-es évadban 5 új bemutatóval készül. Klasszikus és kortárs művek, egy musical, valamint már hagyományos vajdasági magyar drámaíró verseny is szerepel a programban. Az évad szeptember 21-én a Magyar Dráma napján kezdődik a 24. vajdasági magyar drámaíró versenyre. Az évadról, a társulat terveiről és a színház szerepéről beszélgetünk most Urbán Andrással, az Újvidéki Színház igazgatójával.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, én is.
0: Milyen évad elé néz az Újvidéki Színház? Mi az idei műsor legfontosabb üzenete?
1: Hát én úgy látom, hogy egy iszonyú kemény és sűrű évad elé nézünk. Hát mi az üzenet az idei évadnak? Járjanak színházba minél többet, tehát az a biztos választás, hiszen a színház meg a művészet maradni fog, és hát nyilván azokkal a problémákkal foglalkozunk, ami minket érdekelnek, tehát a ma emberét érdekli, tehát az egyén, az individuum viszonya ahhoz a valósághoz, ahhoz a társadalompolitikai valósághoz, amiben él. És ez az évad, mint ahogy már említette, ugye 21-én a Magyar Dráma napján indul a már hagyományos ugye drámaíró versennyel, ami egy igen jó csapatot hoz össze az idén. A rendezők pedig ugye Németh Diemese, Keszig László és Mirko Radonjics. Tehát ez a próbák, az új darab próbái, az Életállam, Calderón de la Barca barokk, spanyol barokk szerző nyomán készülő produkció, a Selma Spahić, a szarajói Selma Spahić rendezésében, ő mondjuk a régió egyik legkitűnőbb, kiemelkedő rendezőnőjének számít, nemzetközi elismertséggel, tehát az ő rendezésében már a próbák elkezdődtek. Amint ennek vége lesz, ugye Keszig László Magyarország, ide vajdasági származású rendezőn kezdi el a Spamelot című musicalt, a Monty Python munkái alapján megszületett musicalnek a próbáit. Időközben jó magam fogom rendezni a Divina Komédia, la Divina Politica című kisebb előadást, ugye a Cabaret Piccolo Grande projektünk keretein belül. Februárban, tehát még az évad második felében Mirko Radonjics kezdi rendezni, illetve fogja rendezni a Shakespeare Antonius és Kleopátra című darabját, illetve Veiko Micsunovics, aki szintén az egyik szárrendezője az évadnak, pedig a Boldogság köztársasága című produkciót fogja színre állítani. Tehát ez lenne nagyon durván az évad. Terv szerint ugye jövő május végén, júniusban el fognak kezdődni az Ivan Milosevic által fémjelzett szerzői projektum, a depresszióról szóló előadásunknak is az előkészületei. Tehát rengeteg munka vár a társulatra, illetve az egész színházra, és hát mindez mellett ugye játsszuk az eddigi előadásainkat, tehát egy sűrű repertoárunk van elég sokat, tehát a létszámhoz és a kapacitásokhoz képest sokat játszunk. Az elmúlt évadra elmondható, hogy szinte teltházzal játszottunk folyamatosan, tehát nagyon jó volt a látogatottság az Újvidéki Színháznak, és hát reméljük, hogy ez az idén is folytatódni fog.
0: Ugye klasszikus és kortárs művek is szerepelnek a programban. Miért fontos ön szerint ma újraértelmezni a klasszikusokat?
1: Itt szerintem van mindig egy félreértés az újraértelmezés körül, tehát az, hogy a klasszikusok nyilván valami azért lett klasszikus, mert nagyon jók. Tehát ugye a saját művészi kategórián belül valamiért jelentősek lettek, és ez a valami általában ugye az, hogy olyasmit tudnak mondani az emberről, a társadalomról, vagy igen, valamilyen emberi tulajdonságokról, amik maradandóak, tehát amik fontosak, tehát jól meg vannak fogalmazva, jól meg vannak írva, szerkesztve, stb. Újraértelmezés az nem föltétlen történik, tehát ez nyilván inkább a hiba abban van, amikor ugye a klasszikusra úgy nézünk, mint hogyha az egy poros polcra bezárt valami lenne, ami nem szól semmiről se. Tehát ugye, hogy az iskolákban általában a klasszikusokat tanítják, mindig azt kérdezi az ember, hogy hát akkor hogyan lettek ezek klasszikus nagyművek, ha ennyire nem szólnak semmiről se. Tehát az mondjuk

0: hogy valaki egy modernabb környezetbe ülteti a darabot, az ugye nem feltétlenül számít újraértelmezésnek, de hát ugyanakkor mi ma élünk, ma dolgozunk, ugyanúgy, mint ahogy a klasszikus művek idejében az adott művészek azzal a korral foglalkoztak, amiben éltek, tehát mi is, ugye a rendezők, színészek és hát a színházi alkotók szintén azzal a korral és azzal az élettel foglalkoznak, amiben élnek, amire kívánnak hatni.
1: Ugye az előadásokról már szóltunk, de szeptember 21-én kezdődik a 24. Vajdasági Magyar Drámaíró Verseny. Miért tartja fontosnak, hogy ez a hagyomány így évről évre folytatódjon?
0: Hát amikor átvettem a színházat, ez egy olyan fajta program volt, ami éppen halódott, hogy nem mondjam, döglődött, tehát nem nagyon tudtam, hogy mit is kezdjünk vele, és elég nagy erőfeszítésbe került, hogy ezt valahogy azt hiszem sikerült újra felturbózni, feléleszteni. Ennek a jelentősége eddig elsősorban ugye abban láttuk, vagy abban tűnt, hogy összehozzuk a vajdasági magyar színházak színészeit, hogy találkozzanak. Persze itt is nagyon sok munka volt az körül, hogy az emberek kilépjenek abból a testpercségből, amiben vannak, hogy hajlandóak legyenek eljönni, foglalkozzanak és találkozzanak. Ugyanakkor ma már azt hiszem, hogy akár az írók neveit figyelembe véve, vagy a rendező, tehát, hogy ennek színházi szempontból is jelentősége van, és nem utolsó sorban akár színházi irodalmi szempontból is. Tehát egy egész reprezentatív csapat állt az idén is össze. Tehát mi nézni fogjuk azt, hogy ugye valóban az írók jöjjenek itt össze, tehát ez róluk szóljon elsősorban, illetve róluk is szóljon, de hát elsősorban ennek az egész történetnek azt hiszem a találkozás a legfontosabb értéke. Persze, a létrejövő drámák is fontosak, hiszen azért megíródnak még, hogyha versenyszerűen is, és egy nap alatt is művek, de ezek azért íródnak meg, mert van ez az esemény. És ez azért többször elindíthat az emberekbe valamilyen komolyabb kreatív alkotói folyamatot is, aminek mondjuk jó végeredménye születhet, de minden esetre maga a rendezvény is, én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy két napig írók, rendezők, illetve hát az öt vajdasági magyar társulat színészei együtt vannak itt a munkán köröztől is, illetve hát ugye szabadidőben, itt kevés szabadidő van, de a szabadidőben is barátkozás során azért valamilyen fajta tapasztalatcsere, stb. Történik. Egyébként ugye nem dicsekedhetünk azzal, hogy a színházaink tagjai között valamilyen fajta nagy szintű kommunikáció folyik. Én gondolom, hogy ez a rendezvény ebben pedig sokat segít és fontos.
1: Még egy kérdésem maradt, az új évad 5 bemutatót, többféle színházi nyelvet, műfajt is képvisel. Mennyire tudatos törekvés ez, és mit szeretnének így ezáltal bemutatni a társulat sokszínűségéről?
0: Az Újvidéki Színház, de hát szerintem minden jó színháznak nem feltétlenül egy stílus egyhez ragaszkodik. Ugyanakkor általában ugye egy jó színháznak meg lehet találni azt a fajta stílus magját, a kifejezési módját, amiben hasonlít egymásra. Tehát én azt gondolom, hogy az is fontos, hogy egy színháznak saját nyelvezete legyen, de ugyanakkor ugye bár, tehát azt, ha végignézek egy évben egy repertoárt, az csak pozitívum és jó, ha különbözőek ezek a dolgok, ezek az előadások, akár témájukat illetően, akár az alkotói folyamatot illetőleg, akár ugye a stílusjegyeket illetőleg, de hát eleve nagyon különböző rendezők is jönnek dolgozni. Én azt gondolom, hogy ez a fajta sokszínűség, az egy színház előnyére válik, azonban hagy hangsúlyoznám ki, hogy abban nem hiszek, tehát hogy egy színház csinál gagyi programokat is, azt gondolva, hogy utána pedig majd valami komoly alternatívat is, vagy valami nagybetűs művészi produkciót is létre fog hozni, tehát hogy a nagyon kommersz és gagyi, akár népszínűek szintektől akár eljut a komoly művészi szintekig, és hogy ezt ugyanaz a társulat, illetve színház tudja biztosítani. Én gondolom, hogy ez többnyire egy átverés, amivel az emberek önmagukat hitegetik. Tehát minden nem fér vele, de azon belül persze, mint ahogy egy alkotó is, tehát a színház jó, hogyha sokszínű.
1: Urbán Andrásnak köszönöm szépen az információkat.
0: Én is köszönöm az érdeklődést.

0: Reklám.
1: Új CT-szkenner a Szabadkai Kutyaszdrávjában. Könnyen kimutatható vele a fertőzések, daganatok, kitágult vérerek, a vérrögök és sok más. Vizsgálható vele a fej, a gerinc, a mellkasi és a hasüregi szervek. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a weboldalunkon a www.kutyaszdravia.rs címen. Szakemberek, kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció. Kutyaszdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75 Kutyaszdrávja.
2: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
3: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
2: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
4: Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.
5: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabető mag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
6: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.

0: hegyezd a füled,
1: mert nincs itt semmi látnivaló.
0: Panorádió.
2: A te hangod.
3: A Presszó folytatásában hoztam egy jó kis őszi programot, mert hogy szerveződnek így az őszi hangulatú programok. Hagyományos kukoricanap lesz például Zenta Gunarason szeptember 19-én. Mondom, ez egy hagyományos rendezvény, és a programok már 8 órától várják az érdeklődőket a tájházban, Zenta Gunarason. Úgy látom, hogy a program is elég színes, 9 órától főzőverseny, szintén utána a főzőverseny kezdete után indulás a kukoricaföldre, 11 órától kezdődnek a játékok, 12:30-tól művelődési műsor, 12:45-kor eredményhirdetés, 1:00-tól pedig ebéd, minden érdeklődőt szeretettel várnak. Egyébként úgy látom, hogy az átkelőkön, a határátkelőkön nincsenek fennakadások, de amennyiben az ellenkezőjét tapasztaljátok, írjatok nekünk bátran.
4: Hey, Fonci!

Espresso támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553

0: programajánló.
1: Ismét benépesül hajdújárás. Szeptember 18-a és 20-a között 58. születi napok. Kiállítások, kirakodóvásár, sport és családi programok, valamint finom ételek várják a látogatókat. Lesz babgulyás, marhapörkölt, birkapaprikás és hamburger is. Szombaton 19 órától Frederik Cornelius lép fel, majd szabadtéri retro buli következik. Vasárnap 17 órától Vastag Csaba ad koncertet. Ünnepeljük együtt a született hajdújáráson.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.
1: Műsorunk végéhez érkeztünk, ennyi fért bele a mai presszóba, remélem, hogy jól telik a napotok. Maradjatok továbbra is velünk, ugyanis hamarosan érkezik Boros Alen is a csillaghullás, úgyhogy lehet már azon gondolkodni, hogy milyen dalt szeretnétek kérni Alentől. Maradjatok továbbra is a 91.5-ön, találkozunk hamarosan. Sziasztok!

0: Reklám.
1: Első alkalommal tesz vezetői vizsgát, vagy hosszabbítaná jogosítványát? A Zdravomed ND szeptemberi akciója önnek szól. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és első segélyképzés együtt csak 7000 dinár. Jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat mindössze 2800 dinár. Az akció szeptember 30-áig érvényes. Időpontfoglalás a 024 455 51 55-ös, vagy a 066 645 51 55 számon lehet. Zdravomed ND. Gondolkodj egészségesen, gondolj a Zdravomedre!
2: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabető mag az Axereal-tól. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kara György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: 14 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
7: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Lobod Árpád.
5: Választások 2026.
7: Átadták a Vajdasági Magyar Szövetség dr. Pásztor Bálint nevű választási listát a köztársasági választási bizottságnak. A párt 9531 támogatói aláírás gyűjtött össze, a listán pedig 250 név szerepel. A parlamenti választást október 25-én tartják. A nemzeti kisebbségek pártjainak esetében a természetes választási küszöb van érvényben, emellett a nemzeti kisebbségi pártok eredményét 35% ha növelik, és csak ezt követően osszák le a mandátumokat. Elkezdődött az Egyetemista Mozgalom 11 pontos programjának, az Egyetemista tervnek a bemutatása Vajdaságban. A terv három fő területre összpontosít: a korrupció elleni küzdelemre, az oktatásra és a gazdaság fejlesztésére. A terv bemutatása ma kezdődik Vajdaságban, majd egy nappal később Kelet-Szerbiában folytatódik. Nyugat-Szerbiában szeptember 17-én, Dél-Szerbiában 18-án, Belgrádban és Közép-Szerbiában pedig szeptember 19-én ismertetik a programot. Az egyetemisták szerint a terv célja egy olyan állam kialakítása, amelyben az intézmények a polgárokat, nem pedig a párt érdekeket szolgálják. A polgárokat arra kérik, hogy olvassák el és írják alá a tervet, valamint aki szeretne aktívan részt venni a választási kampányban, a standoknál megadhatja elérhetőségeit is.
5: Választások 2026.
7: Alekszandar Vučić szerb köztársasági elnök a Szerb Egység, Szabadság és Nemzeti Zászló napja alkalmából kitüntetéseket adott át érdemes személyeknek és intézményeknek a Szerbia palotában. Az ünnepségen összesen 55 kitüntetést adtak át, köztük a Kara György csillag első és második fokozatát, valamint a szerb zászló rendjét. A kitüntetettek között orvosok, professzorok, újságírók, művészek és más közéleti személyiségek szerepelnek, köztük Postumus Milli Ica Bajcetić professzor is. A szerb köztársaság rendjének nagy nyakláncát Kasim Zsomárt Tokajev kaza elnök kapta. A Szerbia és Kazasztán közötti békés együttműködés és baráti kapcsolatok fejlesztésében szerzett érdemeiért. Tovább éleződik a helyzet a Közel-Keleten. Az Egyesült Királyság tengeri kereskedelmi műveleti központja szerint egy hajót ismeretlen lövedék talált el a Hormuzi szorosban. Közben az iráni forradalmi gárda azt állítja, hogy egy újabb amerikai MQ-1-es drónt lőtt le a szoros közelében. Az iráni közlés szerint ezzel már 4 ilyen drónt semmisítettek meg az elmúlt napokban. A feszültség a hajóforgalmat is visszaveti. A hétfőn nap folyamán mindössze 4 teherhajó haladt át a stratégiai vízi útvonalon az előző napi 10 után.
0: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén jelenleg 24 fok van, a nap hátralevő részében is napsütéses időjárásra számíthatunk, de némi felhőzet is megjelenhet, viszont komolyabb mennyiségű csapadék nem valószínű. A meteorológusok szerint egy meleg front érkezett, a csúcshőmérséklet 25 fok körül alakul.
3: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
3: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton próbaüzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a, Szabadka.
3: Bomax. Fedezd fel az új kedvenc dalod. A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Pannon Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
2: A műsor, amelyet emberek és nem algoritmusok készítenek. A Pannon Rádió szerkesztőinek személyes válogatása egy órában.

0: kísérletben.
1: Reklám.
2: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
3: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
2: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrbia.rs oldalra.
4: Editor's Choice. A szerkesztők választása.

0: programajánló.
1: Őszi gyertyafényes koncertsorozat a Szabadkai Zsinagógában, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány szervezésében. Szeptember 28-án gyertyafényes görsvinást a Görög Sisters zongoraduóval. November 9-én Mozart Requiem, a Virtuózó Orkesztra és a budapesti Jézus Szíve Jezsuita templom kórusának előadásában dr. Paskó Csaba vezényletével. November 19-én Autumn Leaves gyertyafényes őszi jazzest Varga Iván and Friends közreműködésével. Mindhárom hangverseny 19 órakor kezdődik. Jegyértékesítés szeptember 15-től a Szabadkai Zsinagóga információs pultjánál. Három este, három zenei világ, felejthetetlen zenei élmények gyertyafényben a Szabadkai Zsinagógában.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: A műsor, amelyet emberek és nem algoritmusok készítenek. A Pannon Rádió szerkesztőinek személyes válogatása egy órában.

engem 4 évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja, vele sírhatok, de az utat mutatja, egy olyan szövetség, ami marad örökké, fel nem áldozható.

0: Reklám. Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
2: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
2: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
2: Na azt nem várnám.
1: Hát akkor?
2: Ma hozzák a 7 napot.
3: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
4: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Komplisz, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzavető maga az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
5: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024-479-9400-as telefonszámon. 024-479-9400.
6: 15 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért Címgáz.
6: Hírek.
9: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Loboda Árpád. Átadták a Vajdasági Magyar Szövetség dr. Pásztor Bálint nevű választási listát a köztársasági választási bizottságnak. A párt 9531 támogatói aláírás gyűjtött össze, a listán pedig 250 név szerepel. A lista első helyére dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke került, aki az átadáskor azt mondta, részletes, mindenre kiterjedő választási programot állítottak össze, és az eddig eredményekről is beszámolnak a következő hetekben. Mint mondta, a magyar összefogás szlogennel a VMS azt kívánja hangsúlyozni, hogy a jövőben is a vajdasági magyar közösség összefogását szeretné képviselni a szerbiai parlamentben. A párt programjának célkitűzéseit a vajdasági magyar közösség tagjaival közösen határozták meg, és az elmúlt időszak érdekképviseleti munkáját is velük együtt végezték. A VMS-t más magyar pártok és civil szervezetek is támogatják, tette hozzá Pásztor. A párt szerint az október 25-i választáson rájuk leadott szavazatok biztosíthatják, hogy a következő parlamenti ciklusban is legyen magyar érdekképviselet, mivel a VMS az egyetlen magyar listaként indul a választáson. Elkezdődött az egyetemista mozgalom 11 pontos programjának, az egyetemista tervnek a bemutatása Vajdaságban. A terv 3 fő területre összpontosít, a korrupció elleni küzdelemre, az oktatásra és a gazdaság fejlesztésére. A terv bemutatása ma kezdődik Vajdaságban, majd egy nappal később Kelet-Szerbiában folytatódik. Nyugat-Szerbiában 17-én, Dél-Szerbiában 18-án, Belgrád és Közép-Szerbiában pedig 19-én ismertetik a programot. Az egyetemisták szerint a terv célja egy olyan állam kialakítása, amelyben az intézmények a polgárokat, nem pedig a párt érdekeket szolgálják. A polgárokat arra kérik, hogy olvassák el és írják alá a tervet, valamint aki szeretne aktívan részt venni a választási kampányban, a standoknál megadhatja előrejelzéseit is.
10: Választások 2026.
9: Alekszandar Vučić szerb köztársasági elnök a szerb egység, szabadság és nemzeti zászló napja alkalmából kitüntetéseket adott át érdemes személyeknek és intézményeknek a belgrádi Szerbia palotában. Az ünnepségen összesen 55 kitüntetést adtak át, köztük a Karagyorgye csillag első és második fokozatát, valamint a szerb zászló rendjét. A kitüntetettek között orvosok, professzorok, újságírók, művészek és más közéleti személyiségek szerepelnek, köztük posztumusz Milica Bajcetić professzor is. A szerb köztársaság rendjének nagy nyakláncát Kasim Zsomár Tokajev kazak elnök kapta. A Szerbia és Kazasztán közötti békés együttműködés és baráti kapcsolatok fejlesztésében szerzett érdemeiért. Tovább éleződik a helyzet a Közel-Keleten. Az Egyesült Királyság tengeri kereskedelmi műveleti központja szerint egy hajót ismeretlen lövedék talált el a hormuzi sorosban. Közben az iráni forradalmi gárda azt állítja, hogy egy újabb amerikai Predator drónt lőtt le a szoros közelében. Az iráni közlés szerint ezzel már 4 ilyen drónt segmisítettek meg az elmúlt napokban. A feszültség a hajóforgalmat is visszaveti. A hétfői nap folyamán mindössze 4 teherhajó haladt át a stratégiai vízi útvonalon, míg az előző nap 10.
6: Időjárás.
9: Szabadkán és környékén jelenleg 23 fok van, a délután hátralevő részében napsütéses időjárásra számíthatunk, de némi felhőzet is megjelenhet, komolyabb mennyiségű csapadék nem valószínű. A meteorológusok szerint egy meleg front érkezett, a holnapi csúcshőmérséklet elérheti akár a 29 fokot is.
5: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
10: Készen állsz?
11: Oh yeah!
10: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
11: Nóta!

Az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Újdonság a Szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: Minőség és bőtermés hozamú búzafajták. Komplisz, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereáltól. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
3: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: 16 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért, Címgáz.
6: Híradó.
9: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Loboda Árpád. A híradó témái közül kiemeljük. Javában tart a szerbiai pártok felkészülése az október 25-i választásokra, és állami kitüntetéseket adtak át a szerb egység és zászló napján Belgrádban. Mondom a részleteket.
7: Választások 2026.
9: Átadták a Vajdasági Magyar Szövetség dr. Pásztor Bálint elnevezésű választási listát Belgrádban. A VMS hétfőn több mint 9,500 támogatói aláírás gyűjtött össze, a listán pedig 250 név szerepel, a listavezető dr. Pásztor Bálint pártelnök Pető Attila riportja.
10: Kedden délelőtt 10 órakor megérkezett Belgrádba a Köztársasági Választási Bizottság épületébe a Vajdasági Magyar Szövetség küldöttsége. Dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke a lista átadásakor kiemelte, hogy a párt listáját egyetlen nap alatt, reggel 8 és este 8 óra között összesen 9531 polgár támogatta aláírásával.
11: Szeretném megköszönni polgároknak a támogatását, hiszen a kisebbségi pártok esetében 5000 aláírás már elegendő az induláshoz, tehát gyakorlatilag szinte dupla annyi aláírás gyűjtöttünk nagyon rövid idő alatt, mint amennyi szükséges lett volna az induláshoz. Vajdasági Magyar Szövetség saját név alatt teljes 250-es listával indul. Egy részletes, minden kérdésre kiterjedő választási programunk is van, és az eredményeinkről is be fogunk számolni a következő előttünk álló hetekben.
10: A VMS elnöke elmondta, hogy a párt választási programja már elérhető a 2026.vms.org.rs oldalon, ahol az elmúlt időszak eredményei és a jelöltek névsora is megtalálható.
11: Szlogenünk a magyar összefogás, hiszen ahogy az elmúlt időszakban, úgy a jövőben is a magyarok összefogását szeretnénk kidomborítani, kiemelni, azt megjeleníteni itt a szerbiai parlamentben. Fognak bennünket más magyar pártok és civil szervezetek is támogatni, de nem elsősorban ezt jelenti a magyar összefogás, hanem azt, hogy a magyarokkal, az emberekkel, a vajdasági magyar közösség tagjaival közösen definiáltuk a program célkitűzéseit, illetve velük együtt folytattuk az elmúlt időszakban is az érdekképviseleti munkánkat, amennyiben az emberek bizalmat szavaznak október 25-én a Vajdasági Magyar Szövetségnek, akkor lesz magyar erő a szerbiai parlamentben a jövőben is, hiszen a miénk az egyetlen magyar lista, éppen ezért arra szeretném kérni a Vajdasági Magyar Közösség tagjait, hogy támogassanak bennünket.
10: Dr. Pásztor Bálint kiemelte, hogy a kampány következő szakaszában a VMS képviselői terepre vonulnak, és felkeresik Vajdaság magyarok által lakott településeit. Mint fogalmazott, a fórumok és rendezvények mindenki előtt nyitottak lesznek, ahol a polgárok elmondhatják véleményüket, és közösen erősíthetik meg a magyar összefogás üzenetét.
9: Elkezdődött az egyetemista mozgalom 11 pontos programjának, az egyetemista tervnek a bemutatása Vajdaságban. A terv 3 fő területre összpontosít: a korrupció elleni küzdelemre, az oktatásra és a gazdaság fejlesztésére. A terv bemutatása ma kezdődik Vajdaságban, majd egy nappal később Kelet-Szerbiában folytatódik. Nyugat-Szerbiában 17-én, Dél-Szerbiában 18-án, Belgrádban és Közép-Szerbiában pedig 19-én ismertetik a programot. Az egyetemisták szerint a terv célja egy olyan állami kialakítása, amelyben az intézmények a polgárokat, nem pedig a párt érdekeket szolgálják. A polgárokat arra kérik, hogy olvassák el és írják alá a tervet, valamint aki szeretne aktívan részt venni a választási kampányban, a standoknál megadhatja az elérhetőségeit is.
7: Választások 2026.
9: Ma ünneplik a szerb egység, szabadság és nemzeti zászló napját, amelyet az 1918-as Szaloniki front áttörésének évfordulóján tartanak. Ez alkalommal Alekszandar Vučić szerb államfő kitüntetéseket adott át a belgrádi Szerbia palotában. Az ünnepi eseményen köszöntötték a díjazottakat, akik munkájukkal hozzájárultak a közösség sikeréhez. Rózsa Krisztina összefoglalója.
0: Alekszandar Vučić beszédében az 1918. szeptember 15-i Szaloniki frontáttörés jelentőségét hangsúlyozta. A szerb hadsereg ezen a napon áttörte a központi hatalmak védelmi vonalát, ami felgyorsította az első világháború végét és Szerbia felszabadítását. A szerb elnök szerint szeptember 15-e nem csupán egy történelmi katonai győzelem emléknapja, hanem a szabadság és a nemzeti összetartozás jelképe is. Ma a szerb egység, szabadság és nemzeti zászló napja van. Szeretném, mielőtt folytatnám a beszédemet, megköszönni a szerb köztársaság vezetésének és Dodik elnöknek, hogy megünneplik ezt a napot. Köszönöm ezt, hiszen ez az utolsó alkalom, hogy köztársasági elnökként ilyen beszédet tartsak a szerb egység, szabadság és nemzeti zászló napján. Hálás vagyok azért, hogy az előző években teljesítettük azt, amit megígértünk. A szerb államfő a Szerbia palotában összesen 55 kitüntetést adott át a Szerbia fejlődéséért és védelméért dolgozó kiemelkedő magánszemélyeknek és intézményeknek. A kitüntetések, amelyeket ma önöknek adományozunk, többek egyszerű elismerésnél, ezek a szerb köztársaság mély tiszteletének kifejezései azon emberek iránt, akik megmutatták, mit jelent a felelősség, a szolidaritás és a fele barát iránti szeretet. Legyenek ezek a kitüntetések büszkeségük forrása, de szolgáljanak ösztönzésként is arra, hogy méltó módon folytassák az elkezdett utat. A legmagasabb elismerések egyikét Kasim Zsomár Tokajev kazah elnök kapta a Szerbia és Kazahsztán közötti baráti kapcsolatok fejlesztéséért. A Karagyorgye csillag első fokozatát több neves szerb művész és közéleti személyiség, köztük Petar Božović színművész és Predrag Gyákovics festőművész vehette át. A kitüntetettek között szerepel az újvidéki székhelyű szerb nemzeti színház operája, valamint a vajdasági szimfonikus zenekar sok éves munkatársa, a kiemelkedő karmester Ilmars Haris Lapins is. A szabadkai szimfonikus zenekar is elismerésben részesült a nyilvános és kulturális tevékenységéért, különösen a zenei kultúra terén elért érdemeiért. Az érdemérmet Milos Nikolić, a zenekar művészeti igazgatója vette át.
9: A pontos idő 16 óra 8 perc.
6: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén jelenleg 25 fokot mérhetünk, holnap túlnyomóan napos idő várható, a csúcsértékek pedig 28 fok körül fognak alakulni szerdán.
8: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
10: Reklám.
12: Retro diszkó szeptember 26-án szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. A fergeteges hangulatról a Cosmix gondoskodik. Idézd fel a legnagyobb retro slágereket DJ Cinóval, és bulizz egy hatalmasat. Retro Disco, szeptember 26-a, Atlantis Garden. Ne maradj le!
13: Önnek is van takargatni valója?
14: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
13: Bármilyen van, befedjük.
14: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
13: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
15: Bővebb információ
14: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
13: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
14: 063 18 88 971.
1: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyász Drávia Poliklinikán. 060 55 75 754.
13: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
1: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
16: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

Ismerős dal, legalábbis az eredeti, a Show Me Love ugye Robinshez tartozik. LB1 pedig I Need a Sign címmel adta ki ezt a dalt. Egy picit lassabb, de azért ott vannak benne az eredeti dal elemei. Hello mindenkinek, elindult a mai csillagulás. Jönnek a folytatásban a legnagyobb kedvencek, illetve számos újdonság, érdekesség és számos teljesülendő kérés kívánsággal. Írjátok, hogy mit hallgatnátok, ezt pedig 19 óráig tehetitek meg a jól ismert elérhetőségek egyikén. Na 90-es évektől napjainkig jöhetnek bizony a dalok, ahogyan azok már érkeztek is néhányan, rövidesen már az első mai kívánság blokk következik. Addig viszont jön Peggy Go, aki kiadta legújabb dalát, Wow Man címmel, és erre készült egy jó kis Afro House remix, netben pörgetem újdonságképpen, aztán pedig itt lesz Regán Lili legújabb dala, Heal Me, ez a dal címe. Én kívánok kellemes időtöltés, jó zenehallgatást a mai csillaghulláshoz, akár dolgoztok, akár pihentek, akár utaztok, vagy bármit műveltek, tartsatok velem, a folytatásban veletek is, értetek a műsor házigazdája, a mikrofon és a keverő előtt, Boros Alent halljátok.

kéri, kívánj. Küld kedvencedet a 90-es évektől napjainkig. A 063-621-605-ös SMS.

0: Ez volt a Heal Me, vegán lélek újabb dala, 16 óra 21 perckor pedig az elsimói kívánság dalok teljesülnek. Szia Lance, Smash Mouse, I'm a Believer dalát szeretném kérni. Kösz, Tamás! Meg lesz, hallgatjuk azt a dalt, amelyet a legtöbben, vagy legalábbis sokan a Shrek animációs film vége főcímdalaként ismernek. Amúgy egyébként a dal eredetie még a 60-as évekből származik. Hello csillagulás, így indul a következő. Orsi, ha lemegy a nap című dalát szeretném kérni. Zita. Meg lesz Zita, egy jó kis magyar klasszikus, mindjárt játszom. Szép napot, Maroon 5, She Will Be Loved. Ezt szeretném Emiliának küldeni. Köszi, Peti voltam. Érkezik majd Adam Levine és csapata a Maroon 5, mindjárt elsőként jön ez a dal. Szia, jó leszek újra című számot kérném. Köszi, Niki. Ugye egy jól ismert mai magyar dalocska, Nagy Bogi és Dess előadásában, itt lesz a Jól leszek újra, illetve még egy kérés, hello a Kaszkádától, Because the Night zenét pörgess le a len. Kösz előre, Erwin. Ezt pedig a blokk végén hallgatjuk, jön a német Kaszkáda csapat és a Because the Night, előtte Nagy Bogi Dessel, itt lesz a Smash Mouse, itt lesz Orsi dala, ha lemegy a nap, illetve kezdésnek Maroon 5 és a She Will Be Loved.
1: Csillagullás. Több mint kívánságműsor. Hétköznaponként 16 órától a Pannon Rádióban.

0: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
2: Yo, what's up people? My name is Ray from 2 Unlimited.
0: On your number one hit music station.
2: And on radio.
3: Szevasztok, Istenes Bence vagyok.
4: I'm David Gillan.
5: Sziasztok, Lóki Begyi vagyok. Hallgassátok a Pannon Rádiót.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod!
2: Editor's Choice.
1: A Pannonrádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: A magyar felmenőkkel rendelkező kanadai producer lemezlovas hölgy Blondish volt ez, és a legújabb dala Lovers on the Dance Floor itt a Csillaghullásban.
1: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
0: Most pedig jön az Emergency House, a négy tag 25 év után állt ismét össze, és aktívan koncerteznek. MC Ducky mesél erről.
2: Igazából egyszerűen érkeztek a felkérések, legtöbb rész hozzám, és én mindig próbáltam őket megkérni, megkeresni. Nagyon sokáig nem tudtuk összeegyeztetni, aztán egy lyukri szülinapon mindegyikünk megjelent. Ott volt egy meglepetés, 10 perc, amit így előadtunk, és igazából ott született meg a gondolat, hogy a srácok úgy csatlakoznának, és ne egyedül kelljen megélnem ezeket a fantasztikus dolgokat. Valami hihetetlen egyébként, hogy 25 év után, mikor négy ember újra kapcsolódik és találkozik, hogy valóban tud ugyanonnan folytatódni a dolog. Mi alapból se voltunk egy nagyon komoly brigád, most ezt ne a munka morálra értjük, hanem nyilván a hétköznapokra. Ami nagyon fontos szerintem egy kulcsmomentum, hogy soha nem voltunk haragban, nem vesztünk össze, nem voltak olyan tüskék, amit ilyenkor most még 2 hétig rángatunk ki, mielőtt újra együtt színpadra állunk.

klubélet már nem olyan, nyilván tudjuk. Nem úgy vannak már a dolgok, ahogy anno a 90-es években, amivel nincs gond, változik a világ, változnak az ízlések, az emberek tényleg nemhogy szűkül a világ, hanem szerintem még jobban nyílik. Igazából annyiban szerencsés úgymond a mi létünk, hogy a generációnk nagyon-nagyon nagyon kedves, nagyon odaadó, és szerintem azért az ország minden terén majd fogunk tudni egy kicsit időutazni a mi korosztályunkkal.

Csillagullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.

0: Reklám.
1: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: Éhségyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bash House-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bash House. 024 60 1887.
3: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
4: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
3: Önökkel, önökért, Címgáz.
5: Csillaghullás. A könnyű zene egén. Minden hétköznap. 16 és 20 óra között. Az FM 91,5-ön. És a világhálón. Aktualitásokkal, újdonságokkal és a legnagyobb kedvencekkel. Ha hármat nem is, de egyet biztosan kívánhatsz. Csillaghullás, a Pannon Rádió kívánság műsora. Boros Alennel.

0: Reklám.
1: Retro Disco szeptember 26-án szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. A fergeteges hangulatról a Cosmix gondoskodik. Idézd fel a legnagyobb retro slágereket DJ Cinóval és bulizz egy hatalmasat. Retro Disco szeptember 26-a Atlantis Garden. Ne maradj le!
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: Csillogó mosolyra vágyik? Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a szabadkai Primus Dental Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100 202-es vagy a 065 9100 202-es telefonszámok egyikén. Primus Dental Centrum.
5: Csillaghullás. Hétköznap délutánonként a Pannon Rádióban.

kéri, kívánj. Küld kedvencedet a 90-es évektől napjainkig. A 0636216 605-ös. SMS.

Michiko, DJ Goya és Jason Derulo a mai kedvencek közül. A folytatáson pedig egy zenei hír, mégpedig Lady Gaga-ról. Valóra vált Lady Gaga régóta dédelgetett álma, édesanyja lett. Bizonyám, Lady Gaga édesanyja lett, itt szépen csendben. A világhírű énekesnő és főlegénye Michael Polanski a közelmúltban szülők lettek. A baba neméről, nevéről és születési dátumáról egyelőre nem tudni részleteket, nemrégiben született. Talán néhány hete. A háromtagú családot azonban már látták is együtt Észak-Kaliforniában. A 40 éves énekesnő és a 42 éves üzletember, akik 2024 március óta jegyesek, az elmúlt hónapokban visszavonultabban éltek, ugye hát így már lehet tudni miért, ami miatt az interneten találgatások indultak kapcsolatuk állapotáról. Gagát augusztus óta nem látták nyilvánosan, utoljára májusban jelent meg egy rendezvényen azok után, hogy áprilisban befejezte a turnéját, a The Mayhem Bolt. Egy bententes a következőket nyilatkozta Gagáról: nagyjából 22 éves kora óta nem igazán volt lehetősége magánéletet élni, a turné vége óta tehát visszavonultabban élt. És hát érdekes dolog, hogy egy picivel előbb, egy másfél évvel előbb, 2025 elején a következőket nyilatkozta Lady Gaga: izgatottan várom, hogy anya legyek. Régebben sok aggodalmam volt ezzel kapcsolatban. A legfontosabb számomra egyébként az, hogy ne kényszerítsem a gyerekeimet olyan életre, amelyet nem ők választottak. Minél több teret akarok nekik adni ahhoz, hogy maguk fedezzék fel, kik is valójában, annál inkább ebben hiszek. Ezt nyilatkozta tehát 2025 márciusában, elismerve azt is, hogy nehézséget okozott számára annak elképzelése, hogyan is változtathatná meg az életét egy gyermek érkezése. Sok mindent szeretnék még csinálni, de amit igazán szeretnék, az, hogy anya legyek. Remélem ez lesz a következő főszerepem. Ezt nyilatkozta bő másfél évvel ezelőtt Lady Gaga, és ez meg is valósult, így ha már anya, illetve hát ugye Mother Monsternek szokta magát hívni, anya szörgnek, hát anya mindenféleképp lett, szörg nem. Lady Gaga, gratulál, sok boldogságot, jön a Hold My Hand című dala.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.
1: Ő volt tehát Lady Gaga és a Hold My Hand, a Top Gun Maverick című film egyébként vége főcímdala. És hát nézzük is, mi vár ránk itt a folytatásban. Kedves Csillaghullás, Pink So What című dalát szeretném kérni. Köszönöm, Ági. Jönni fog majd Pink, egy igazán odamondós dala, még a korábbi időszakából. Jön mindjárt a So What. Sziasztok, Junior Jack Stupid Disco. Ez a kérésem, Gyuri. Egy igazi klasszik house, mondhatom így is. Junior Jack és a Stupid Disco, ahogy a Dermi, ezt is hallgatjuk. Hello Biolexéktől az Anya című dalt szeretném a kívánság műsorban. Köszi Ivet János Halmáról. Érkeznek majd Alexék GI-jal az AK-26 egyik felével. Közösen itt lesz tehát az Anya című dal. Lime egy újabb szép napot, a Mr. Saxobit zenét szeretném, ha szólna, és pörgős délután mindenkinek. Ezt már Tinától kaptam. Román énekesnő, ugye Alexandra Stan, és a 2000-es évek egyik ikonikus szaxofonos buli himnusza, ez a Mr. Saxobit. Mindjárt pörgetem. És akkor még egy üzenet. Hali Allen jó zenék pörögnek ma is, és a Moving to the Sun is jöhetne, nekem is, mindenki másnak is, aki szereti. Kösz szépen, Olivér! Köszönöm szépen, jó zenéket kértek, illetve ez is egy nagy mai kedvenc, Hugel, Ultranate, Imail Angel és Moving to the Sun. Ezt hallgatjuk majd a blokk végén, előtte jön a Mr. Saxobeat, itt lesz Junior Jack és a Stupid Disco, Biolex és a Slep, valamint GI-tól az Anyari, Imail Angel és Moving to the Sun.

champion.

0: Programajánló.
1: Ismét benépesül hajdújárás. Szeptember 18-a és 20-a között 58. születi napok. Kiállítások, kirakodóvásár, sport és családi programok, valamint finom ételek várják a látogatókat. Lesz babgulyás, marhapörkölt, birkapaprikás és hamburger is. Szombaton 19 órától Frederik Cornelius lép fel, majd szabadtéri retro buli következik. Vasárnap 17 órától Vastag Csaba ad koncertet. Ünnepeljük együtt a született hajdújáráson.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: A folytatásban Vastag Csaba következik, aki egy igazán személyes dalt jelentetett meg. Ennek a címe Apa, amelyet várhatólag vasárnap majd a Hajdéreson is előad élőben.
2: Csak együtt volt szép.
3: Ez egy olyan témát ölel föl, amihez kell egy kis idő, hogy az ember meg tudja fogalmazni rendesen. Ez nagyjából 10 éve egyébként szerintem az én életemben, amire szükségem volt. Akkor kezdtem el foglalkozni magának a témának a megírásával, és aztán nyilván voltak dalötleteink, amik egyik jobb volt, mint a másik, és ez a dal volt, amit úgy gondoltam, hogy megérdemel egy olyan szöveget, ami ezt a témát méltóképpen feldolgozza.
2: Fél

0: is ott él.
1: Soha az életemben nem volt még olyan dalom, amit a megjelenésének a napján már méltattak, és megjelent a dal reggel 9-kor, és 10 órakor egy bevásárlóközpontba odajöttek hozzám, hogy ez az életem legjobb dala, és hogy gratulálnak hozzá, és azóta is ezt hallgatják, ez egy órája, ugye? Szóval csak csoda és meglepetés ez a dal nekem, mind a magyar, mind az angol verzió. Az angol verzióhoz egy rövid sztorit elmondnék gyorsan, hogy általában minden dalunknak van egy angol verziója, mert jó magyar punkzenekar révén, még régen mi is mindent ilyen úgymond kamu angollal írtunk, és alapvetően mindenkinek volt egy angol demója, amit aztán lefordítottunk később. Viszont ennek az angol verziója egy picit jobbra sikerült, lehet, hogy az elmúlt 20 évben már azért valamit tanultam én is angolul, és nem akartuk kihagyni ezt, mert egy nagyon szép összefoglalása szerintem az angol szöveg is annak, amit jelent a dal.
0: Were you scared? Were you lost in the dark? Or did you think leaving would mend the spark?
1: Többnyire apukám miatt is nagyon-nagyon fontos volt, hogy olyan formát öltsön ez a szerzemény, hogy ne legyen benne semmi, ami félreérthető, vagy esetleg túlzás, vagy esetleg túl kevés. Másrészt pedig ez egy nagyon minimál dal, tehát hogyha meghallgatta bárki, és nagyon javaslom mindenkinek, hogy hallgassa meg, akkor ebben igazából csak zongora van, cselló, meg vokál. És minél kisebb valami, annál fontosabb értelme van minden szónak, minden egyes hangszer megjelenésének. Eleve kevés benne a szó. Tehát amikor egy háború és béke hosszúságú szöveged van, akkor nyilván tudsz bele töltelékeket rakogatni, nem tudom. Itt viszont minden egyes szónak nagyon komoly súlya van. Azt hiszem, hogy a legnagyobb bátorság talán és a legnagyobb feladat az volt, hogy ennyire őszinte tudjak lenni magammal is.
0: De fogy az idő, és kialszik a fény. Egy árnyék világ, és egy meggyűrt kép. Ahogy bennem élt, csak

0: reklám.
1: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
2: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
1: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
3: Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.
4: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Komplis, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
5: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, hogy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra, modern megoldások, az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
6: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
7: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordend Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024-561-112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordend.rs weboldalra. Nordend. Mosolyt varázsolunk. 024-561-112.
8: Programajánló.
9: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
10: hellovajdaság.com.
11: Média támogató a Pannon RTV.
8: Műsorajánló.
12: A 2000-es évek buli himnuszai kedden esténként a Pannon Rádióban.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Reklám.
3: Első alkalommal tesz vezetői vizsgát, vagy hosszabbítaná jogosítványát? A Zdravomed ND szeptemberi akciója önnek szól. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély képzés együtt csak 7000 dinár. Jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat mindössze 2800 dinár. Az akció szeptember 30-áig érvényes. Időpontfoglalás a 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55 számon lehet. Zdravomed ND. Gondolkodj egészségesen, gondolj a Zdravomedre!
4: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
5: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
6: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
5: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
6: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
5: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
7: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
8: Csillaghullás. A könnyű zene egén. Minden hétköznap. 16 és 20 óra között. Az FM 91,5-ön és a világhálón. Aktualitásokkal, újdonságokkal és a legnagyobb kedvencekkel. Ha hármat nem is, de egyet biztosan kívánhatsz. Csillaghullás, a Pannon Rádió kívánság műsora. Boros Alennel.

Kéri, kívánj. Küld kedvencedet a 90-es évektől napjainkig. A 063 621 605-ös SMS.

0: Pörögnek a legnagyobb kedvencek itt a csillagulásban, ez volt a Sad Girls. A mai kedvencek közül bizony, és a folytatásban újabb kívánságdalok teljesülnek, sőt ebben az órában érkezhetnek még újabbak is. Szia, Daniel Fitől az Éljük át lenne a kívánságdalom. Köszi szépen, nagyon jó a műsor, Evelyn. Örülök, hogy így gondolod, jön majd Daniel Fi Gergő és csapata, vagy a Daniel Fi és az Éljük át mindjárt. Hali a kollégákkal kérnénk Bibi Rexától az Insomniát, kösz szépen Valentin és a többiek Kanizsáról. Jó munkát, srácok! Bibi Rex a Faithless-szel együtt dolgozta át az Insomniát New Religion címmel. Ezt hallgatjuk majd a blokk végén. Na, íme még néhány újabb üzenet. Szevasz, Laci vagyok, a House of Pain Jump Around számot kérném üdve. Nagy klasszikus jön majd, mindjárt elsőként Old School Hip Hop Jump Around. Ezzel indulunk majd. Ciao, a Groove House-tól az elmúlt anyás számot ad le Allen. Üdve, Kelebiáról, Bandi. A Groove House-nak egy olyan dal, amely egyébként, tehát kalendárumilag igen elmúlt a nyár, bár most még az elkövetkező napokban azért kellemes nyárias időben lesz részünk, de jönni fog majd Judy és Zsolti dala Bandi kérésére. Szép napot, szeretném meghallgatni Imagine Dragons-tól a Bones című dalt, és további jó műsort kívánok. Üdvözlettel, Gyöngyi! Így szólt az ötödik üzenet. Összeállt, tehát a blokk, jön az Imagine Dragons, előtte Daniel Feet lesz a House of Pain klasszikusa, aztán Groove House, majd pedig BB Rex és a Feet lesz.
1: Hey, what's up? This is Jay-Z.
2: This is Big Snoop D-O-double-G.
3: It's your boy Wiz Khalifa, man.
4: Hey, yo, this is Eminem.
5: Yo, what's up? This is Dr. Dre.
6: Csillagullás a Pannon Rádióban.

Kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Panna.

0: Csillagullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Egy régi motoros lemez lovas, DJ Junior, azaz Kis József, több mint 40 éve a pályán. Mesél sok mindenről a folytatásban.
2: Day by day. 85-től zenélek, akkor még hip-hopot, tehát ilyen popzenét, R&B-t, akkor még rapnek hívták egyébként a hip-hopot leginkább, szóval ezeket játszottam, funky zenét, aztán mentem át elektronikusba, 90-esek elejétől elkezdtem játszani elektronikus zenét, és ez azóta tulajdonképpen megvan, azóta viszont már nem nagyon játszom úgymond hip-hopot, meg nagyon szeretem ezeket a stílusokat, de minden változat, a zenék rövidebbek, sokkal több zenét dolgozok föl egyébként, sokkal több zenét remixelek, és hát a zene minősége is egy picit változott, sokkal több zenéiség volt a régi zenékbe, kivétel nyilván a régi technózenék, stb. Trendzenék, de abban is azért volt zenéiség. Most sokkal kevesebb is, és nem tudom, hogy most fejezem, tehát minimálabb dolog is egyszerűbb, az embereknek elégséges. És ez egy picit egyébként annyira nem jó, de hát minden rövidebb, gyorsabb a világ, úgyhogy ezt hozzá kell szokni.

95-től játszom egyébként úgy igazán elektronikus zenét, a Club Speedot, de már 92 környéken elkezdtem ezt csinálni. Ami változott egyébként azóta, a legjobb house zenék egyébként a 90-es évek vége, 2000-es évek elején születtek. Akkor ment nagyon Ibiza, most is nagyon megy, de akkor robbant be úgy igazán. Ami változott most, hogy könnyebb kiadni zenéket, tehát producerkedni, zenét készíteni sokkal könnyebb, és sokszor producerekből lesznek DJ-k, tehát nem DJ-kből lesznek producerek, mint régen. Régen nekünk nehezebb dolgunk volt bármit megcsinálni, ma már sokkal könnyebb, fogok egy dalt, előveszem, újra varázsolom egy kicsit, megcsinálom a kompaktabbra, és ki tudom adni. Ez most egy sokkal könnyebb folyamat régen, mint régen volt, viszont ami most változott, hogy szerintem a klubkultúra egy kicsit lefele megy. Mindenki élményt keres, mindenki fesztiválra megy, mindenki nagyon nagy partikon akar megjelenni, mindenki használja a telefonját, ez szerintem egyébként annyira nem jó irány, de nyilván szükség van a fesztiválok, nem azt mondom, mert régen is voltak fesztiválok, csak egy picit most ez a dolog eltorzult, és elbillent abba az irányba, hogy mindenki az élményeket keresi, és kevésbé megy be klubokba. Tulajdonképpen én úgy válszok zenét, többféle verzió van. Tehát egyrészt szeretek feldolgozni régi olyan zenéket, amelyeket nem tudtam játszani azért, mert mondjuk nagyon jó volt a vokáljuk, de mondjuk egy kicsit mondhatni, gagyibb volt a dal, vagy dancesebb. Ezeket próbálom most kompaktabbra, mostanibra megcsinálni jól. Újra énekeltetem, ha kell. Vannak olyan zenék, amelyek nem annyira állnak közel hozzám, finoman szólva. Na, ezeket azért remixelem, hogy le tudjam őket játszani. És akkor vannak azok a dolgok, amik meg imádok mondjuk, de szeretnék belőle egy rövidebb verziót, vagy régen nagyon sokat játszottam, és most is szívesen játszom, és azokból is csinálok. Tehát nálam ez elég sokrétű ez a dolog.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Minőségi és bőterméshozamú búzafajták, Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabető mag az Axereáltól. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
3: Retro diszkó szeptember 26-án szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. A fergeteges hangulatról a Cosmix gondoskodik. Idézd fel a legnagyobb retro slágereket DJ Cinóval és bulizz egy hatalmasat. Retro diszkó szeptember 26-a Atlantis Garden. Ne maradj le!
4: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
2: Égség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a Szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
5: Műsorajánló.
6: Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kád széle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

0: your favorite show. Your number one. On Pannon Radio. Csillagullás.
1: Pödögnek a kedvenceitek itt a Csillaghullásban, három kívánságdal teljesül még ebben az órában. Szia, Len, nagyon jó a hangulat szokásosan. Ed Sheeran, Azizam című dalát szeretném. Köszönöm, Manuella. Jó a hangulat, bizony jó zenéket kértek. Ed Sheeran jön mindjárt, és az Azizam, ami egyébként perzsa nyelven van, és a drágám kifejezést takarja. Jön mindjárt napritének, és hello a Scream and Shout a kérésem, küldöm Noéminek, üdvöd Dávid. Ez ugyebár Will.i.am és Britney Spears közös dala, ugye majd a Scream and Shout az óra végén, és még egy üzenet, szia, Bence vagyok, Dash-től az Oh Mama számát kérném a Csillaghullásban. Ezt is pörgetem, Dash, Young Fly, előtte egy Sheeran, aztán pedig Will.i.am Britney Spears-szel.
2: Hey, it's Ed Sheeran. Basically,

0: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
2: Yo, what's up people? My name is Ray from 2 Unlimited.
0: On your number one hit music station.
2: Pannon Radio.
3: Szevasztok, Istenes Bence vagyok.
4: Hi, I'm David Gera.
5: Sziasztok, Loki Begi vagyok. Hallgassátok a Pannon Rádiót.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Reklám.
3: Retro diszkó szeptember 26-án szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. A fergeteges hangulatról a Cosmix gondoskodik. Idézd fel a legnagyobb retro slágereket DJ Cinóval és bulizz egy hatalmasat. Retro diszkó szeptember 26-a Atlantis Garden. Ne maradj le!
4: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
5: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
6: Bomax.
7: Csillaghullás. A könnyű zene egén. Minden hétköznap. 16 és 20 óra között az FM 91,5-ön és a világhálón. Aktualitásokkal, újdonságokkal és a legnagyobb kedvencekkel. Ha hármat nem is, de egyet biztosan kívánhatsz. Csillaghullás, a Pannon Rádió kívánság műsora. Boros Alennel.

0: Mi volt az olasz világsztere, Melody Techno producer lemezlovas, ez volt tehát Anima is a Beautiful itt a csillagulásban utolsó órájában, kettő kívánságdal, ami még teljesül. Szia Valmától kérném az Éget a nap című zenét mindenkinek, aki szereti. Köszi Zsolti, mindjárt Valmal is. Manuel, egy jól ismert dal, illetve Hello Allen, a Hangover lenne a kérésem. Köszi előre, nagyon jó a műsor. Kriszti, ezt a dalt sem kell bemutatnom, örülök, hogy tetszik a műsor. Jön tehát Tayo Cruz Flowrider-val, előtte pedig Valmar Manuellel.
1: Kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Let's go!

0: Csillagkullás a Pannon Rádióban.
1: És mindjárt következik a Csillagkullás Mix, mai kiadása, ha kedd, akkor 2000-es évek, nagy-nagy zenék, egy igazán tömény egyvelekben, ez várjátok 20 óráig, utána pedig 20 és 22 óra között még maradunk ennél az évtizednél, vagyis a 2000-es éveknél. Rádiós válogatás következik majd, akkor már nem mixben. Csillagkullás pedig holnap is, a szokott időben, a 16 órai híradót követően számítok majd a figyelmetekre. Mára viszont köszönöm, hogy velem tartottatok, na műsor házigazdáját, a mikrofon és a keverő előtt Boros Alent hallottátok. Kívánok további szép estét, jó rádiózást, a holnapi viszonthallásig pedig sziasztok!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Ma ünneplik a szerb egység, szabadság és nemzeti zászlónapját, melyet az 1918-as Szaloniki front áttörésének évfordulóján tartanak. Ez alkalomból Alekszandar Vučić szerb államfő kitüntetéseket adott át a belgrádi Szerbia palotában. Az ünnepi eseményen köszöntötték a díjazottakat, akik munkájukkal hozzájárultak a közösség sikeréhez. A honosítási pályázat 34 nyertese írta alá ma a Magyar Nemzeti Tanács támogatási szerződéseit. Az MNT évről évre támogatást nyújt a külföldi felsőoktatási intézményekben 2008. január 1-e után szerzett felsőoktatási és egyetemi oklevelek, valamint posztgraduális tudományos fokozatok szerbiai honosításának, illetve elismerésének költségeihez. Most a legutóbbi április 9-e és július 9-e között meghirdetett pályázati időszak a kedvezményezettjeit fogadták. Javában tart az almaszület az észak-bácskai ültetvényeken. A termést idén sem kímélte az időjárás, a nagy hőség és a vízhiány miatt több alma is megégett. A termelők számára most a legnagyobb kérdés az, hogy milyen áron és hol tudják majd értékesíteni az almát. Belgrád ad otthont a labdarúgó Európa Liga 2029-es döntőjének. Döntött az Európai Labdarúgó Szövetség, az UEFA végrehajtó bizottsága keddi szaloniki ülésén. A finálét a szerb fővárosban épülő Nemzeti Stadionban rendezik meg.
1: A 2000-es évek buli himnuszai kedden esténként a Pannon Rádióban.

0: is the answer.
1: Pop, R&B, rock és hip-hop szünet nélkül. A 2000-es évek buli himnuszai kedden esténként a Pannon Rádióban. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

91.5 a jó választás. Keep watching. 91.5 a jó választás.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Vajdaságban mi vagyunk a sláger.
1: Minden éjjel meg reggelente megváltoznék, megfogadom a kezem, bevezem a kontrollt, amire
0: Pannon Rádió 91.5.

Akkor és most! Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: Yeah, you should take it off.
1: 넴 Kínában készült.
2: 谢谢大家的收听.
3: 100%-ban Vajdasági. Panorádió.

91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.